0: szerkesztő Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Július elején, az aratás kellős közepén, az aratási szokásokról és a kenyérsütésről hallhatnak egy műsort, mely 2003-ban készült. Pél Gabriella szerkesztő riporternek a Cserhátban található Bercel község asszonyai meséltek.
2: Azon a nyári reggelen, amikor megérkeztem a Dél-Cserhát dombjai között nyújtózkodó Bercel községbe, Erzsi néni, asszony nevén Schneider Istvánné a következő szavakkal fogadott. Arra gondoltam, Gabika, hogy nem csak úgy megsütnénk a kenyereket, ahogy megbeszéltük, hanem eljátszanánk különböző szerepekkel, és azt venné föl a magnóra. De tudják majd, mit kell mondani? Nem lesz gond rögtönözni? Aggódtam egy kicsit válaszként, Erzsi néni azonban csak legyintett. Tudjuk majd, ne aggódjon. Különben is, szabad tévedni. Úgy is vágva lesz, idézte vissza kedvesen, amit akkor mondtam, amikor a műsor felvételeire készülöttünk. S bárcsak homályosan sejtettem, mire gondol, határozottan jelentettem ki. Rendben van, kezdődhet a játék. Elindítom a magnetofont.
3: Hát úgy gondoltam, mama, hogy ma lerábtak a búzót, megürölték a új búzóba a lisztet. Hogy kéne mon kenyeret sütni, még kéne tanítani ezt a Jankókot, ott ma Margitka férhöz fog menni, ugye van neki udvallója. Kenyeret még nem tud sütni.
4: Igen, azt mondom, nagyon meg kell tanulni, az biztos, mert ma én is kiöregettem, te is lassan öregszesz, ugye jönnek a unokák, minden, ha tanuljak, meg a fiatalok is, a unokák is a kenyérsütést, mert bizony, sok kenyeret kell megsütni, ahol ilyen család van.
3: Hát ugye mindig azt mondta nekem, hogy tanuljak még, mert ha férhő megyek, nagy családba megyek, ha nem tudok kenyeret sütni, hát akkor mi lesz? Ugye üzletcsi volt nálunk, akkor mit tett volna a család, hogyha nem tanított volna még kenyeret sütni engémet, ugye? Hát most én is azért megtanítom ezt a jaanyokot, hogy tudjanak, ne válják velük szégyent, hogy férhő mennek, azt még kenyeret se tudnak sütni, ugye?
4: Így van. Az kell nagyon. Engem is a édesanyám tanított meg. Szegénykém mindig azt mondta, fiam, nagyon sokkal kell a kenyeret dagasztani, mert még nem hull a plafonról a víz. Jézus Mária, úgy megijedtem, hogy milyen plafonról. Hát a homlokodról, azt mondja, addig kell a kenyeret dagasztani, még a homlokodról nem csorog a verejték.
5: Én is meg szeretném tanulni, mivel hogy ugye én is eladósorban vagyok már. És mielőtt férhez megyek, akkor szeretném megtanulni a kenyérsütésnek a fortéját.
3: Te Gizike, csak nem akarsz férhöz menni te is, nem akarod Margitkort még erőzni. Ne hozz szégyent rá, hogy a sárgyút fogják előbb kaszolni, nem a szénat?
5: Lehet így is fordítva is.
3: Jaj, Istenem, ott mit fogok csinálni? Miből fogok lakodalmat két annak csinálni?
5: Majd megoldja az idő mindent. El lesz az intézve. Én előbb elmegyek a Gizka, utána jó lesz ez nagyon. Be lesz osztva. Majd elintéződik az. Az ő legények is hozzájárulnak, nem csak mi.
3: Hát én úgy gondolom, jaanyok, hogyha mégis férhöz mentek, akárjátok azt a lágzit. Hát akkor ma mégis csináljuk egyszerre. Nem lesz olyan nagy a költség, tudjátok. Hát nincs nekem annyi pénzem, hogy hát két jaont egyszerre kiállítani.
5: Az a vőlegény családokon is múlik, hogy akárjátok-e az egyszerre két menyasszont. Nem biztos.
3: Na jó, fiai. Majd még egyeztek.
6: Most már ismerkedjünk meg a szereplőkkel. A nagymama.
4: Kertész Jánosné.
6: Az édesanyja.
3: Én Schneider Istvánné, lankori nevem, kis Erzsébet.
6: És a két lány.
5: Schneider Lászlóné, Molnár Margit.
4: Kocsis Jánosné, Gyetvai Gizella.
6: Akkor folytathatjuk a játékot.
4: Én nagyon korán kezdtem a kenyeret sütni, 18 éves koromban. Nekünk olyan konyhánk volt, olyan szabadkéményes konyha, ott volt a kemence, ahová a füst ment, mikor a szobába is fűtöttünk, és ott volt a kemence is, a húst is ott füstöltük a kéménybe, ahogy ment ki a szobából a füst, meg minden, és ott süttük a kenyeret is. Mikor gyerekek voltunk, édesanyja hozzá készült, ugye ma este a kenyérsütéshez, a kovasz készítéshez, megcsinálta este, reggel, mikor fölkelt, mindjárt azon iparkodott, föltette a fejkötőt, és maga elé azt konyharuhát, nem voltak akkor még fehér kötények, csak ilyen háziszűt konyharuhát tettünk magunk elé, tettek maguk elé, és akkor sihetett bedagasztani, hogy mire iskolába mentünk, ma a lángost süthessen nekünk. Nagyon örültünk, nagyon vártuk a lángost, Nagyon finom az. Azt el se tudja képzelni, aki nem evett még házi kemencébe sült langost, hogy az milyen finom. Hát én is 18 éves koromban mentem férhöz, de nekem mindjárt először kenyeret küldött anyósom hazahonnan sütni. Ott volt kemence az udvaron, az kiküldött fűteni, anyósom ott állt mellettem, és elmondta, hogy hogy kell kifűteni a kemencét. Először bedagasztottam, meggyújtottam, és mikor a tűz leégett tisztára, megkevertem a kemence aljat, akkor ha az cikrázott, akkor no fiam, most már ez jó lesz. Addig a kenyér megkelt, kiszakítottam a szakajtóba, itt ruhát terítettem, azt rá a kenyereket, és akkor betettük, és ennek először a lepint megsüttük, ugye, mert hát az mindig köllött kemencébe, mikor kenyeret sütünk, lepint sütni, az volt a reggeli, és akkor a kenyeret, mikor beraktuk, annak 2 óráig köllött a kemencébe sülni. Hát azért most én itt a Bözsilányom, ez ma most én dagaszt, tudja csinálni, de most ma akarjuk, hogy a unokák is megtanulják.
3: Hát akkor engemet ugye jó megtanította mama, édesanyom. Akkor én is bizony férhöz mentem, nekem is azt mondta anyósom, no, hát látom, hogy hogy valgott ki a gulyat, tudsz-e kenyeret sütni? Jaj, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hát nekünk is úgy volt, egy nyári konyhában volt a kemence, mondom, mama, mutassa még, hogy hogy kell mégis. Na, megszitott ő a lisztet, mindent, ugye. Na, azt mondja, most ma alja teknyőhöz, az dagassza. Hát az is úgy mondta nekem, anyósom is, mint a mama. Hát addig dagaszt, fiam, míg a kezed tiszta nem lesz. Süttem otthon kenyeret, mondom, süttem. Nem sokat mondom, 2-szer még megtanította édesanyom. Akkor na, azt mondja, csináljad. Még a kezed tiszta nem lesz. Még a tiszta teknyőtő el nem volik, addig kell dagasztani. Még a plafon nem fog csurogni. No, ott most már ezek a jónyok is, most ők dagasztanak, ugye? Mert férhöz akarnak menni, ott meg kell nekik tanulni. Margit komolt, akkor fogja neki, fiam, dagasztani, majd én odaolok, mutogatom, hogy mégis milyen keményre dagaszt, hogy milyen legyen az a kenyérke, mert ugye először nem biztos, fiam, hogy fog az neked sikerülni. Ott majd többször, ma másodszor, harmadszor jobban fog az sikerülni. Gizikém, te meg majd segítesz neki. A szakajtókot oda készíteni, a ruhót beletenni, meglisztezni. Akkor Margitkónak megmutatom, hogy milyen nagyok ott szakíjon. Te nagyon figyelt, hát te is férhöz akarsz akkora
7: menni. Figyelem, igen, hogy nagyon kell figyelj, csinálni.
3: Nagyon figyelj, hogy anyósod azt mondja, hogy te nem van olyan ügyes, mint a Margitka. Ügyes legyél te is.
7: Igyekszek, hogy minden jó sikerüljön, jó legyen az a kenyér.
3: Tudod, mert ha nekem valami nem sikerült, hű, a mama ez olyan titopászom volt, úgy rám csapott, hogy azt úgy kellett csinálni.
4: De meg is tanulta, úgyhogy anyátok az nagyon ügyesen csinál mindent, az biztos. Megtanulta, nem hiába beszéltem neki sokat.

0: kenyeret.
1: Mi mindent készítettek most elő a kenyérsütéshez?
2: Teknőt megkészítettük, a szakálytókot, konyharuhat, ábrozt, lisztet, sót, burgonyat megfőztük. Van az Margitka főzte most meg a burgonyat. Akkor Gizike készítette a szakálytókot ide, a konyharuhókot. Mond, egészen jó belejönnek ezek a jankok, mond, tudják, hogy hogy kell.
1: Játékhoz hoztak Bercerről kovászt, ezt honnan kérték?
2: A pékségből hoztuk most a kovászt, mert ugye ma most otthon nem sütünk kenyeret, csak a üzletből vásároljuk a kenyeret.
1: Hány kiló lisztből sütnek ma?
2: Hát most 18 kilóból sütünk, 20 kilót vettünk, és kettőt meghattunk a szakálytósra, mert ezt úgy szoktuk mondani kiszakítani, akkor a konyharuhókat megszúrni. A 2 kilót, a 18-ból még csinálunk kenyeret, még ezt a finom longos, ma mind olyan annyira várjuk. Hoztam egy kis jó zsírt, fokhagymát. Jaj, úgy fogjuk ennyi.
3: Erics fiam, most már nézd meg a kemencét, mert te azt nagyon jó érted kifűteni.
2: Hát a kemencének már titka van bizony. Azt nagyon kell tudni, hogy kell azt kifűteni. Egyszer terapakolom, mikor az leég, akkor széjjel ütöm a tüzet, és akkor megnézem az ájót, hogy jó cikrázzon, mert ha nem cikrázik, akkor ugye nem sül meg a kenyér benne, jó? Hogyha már lehambat egészen, akkor kihúzzuk a tüzet, és megnézzük, hogy nem egy túlforró, mert az se jó, hogyha túlforró hirtelen sül, akkor nem jó a bele, ugye, a kenyérkének. Ha még megint csak nem jó van kifűtve a kemence, akkor bizony nyers marad. Akkor azt ugye nagyon bónatos az ember, hogy egész héten nem éltünk jó kenyeret. Akkor azt kapok a mamótól, hogy elrontott.

0: Gyerekek, széttüttem a tüzet, most mondom a kemencébe, urlottam, hogy elég tüzes az ája, most ma már gitka szakíjótok ki a kenyérkét, hogy még a szakálytón is tudjon kelni, azt akkor ma utána be fogjuk rákni, gyerekek, mert ma most jó lesz ez a kemence, és elmegy az idő, tudjótok, hogy most is kell csinálni az hát sok jó. Dolog van itthon.
1: Jó, szemvonóval kihúzzuk a tüzet, ugye? Akkor még ki kell ezt ecsetőni is, hát ez még nem jó, mert hamus, hát mi lesz vele a kenyérrel? Jó, kell a szakálytón a tészta, most már meg lehet csinálni. Most már be lehet rakni majd lassan a kenyeret.
2: Mindjárt készíted ma szakálytókba ruhát, szakálytóruhát, és szakítjuk ki a kenyeret.
0: Látom már itt, hogy ma értesz valamit a dolog, ha kanyítasz.
1: Hát ma muszáj. Én vagyok ma, elő.
0: Igen, hát ma nézd hát magadat, hogy a fiatalok túl tegyen rajtad.
3: Jó csinálják, nagymama.
2: Jó, bizony, jó. Ügyes a anyom, az nagyon ügyes, úgyhogy merem rábízni a Jankalkot, hát tanuljak.
0: Na gyerekek, ma jó lesz ez a kemence, most ma szakíjatok. Mama maga is nézze még ott, hogy jó meg van ez a tiszta kell, én úgy nézem. Jó meg kell.
3: Jó meg kell a tiszta?
2: Jó, bizony, most ma jó lesz szakíjatok ki, hogy a szakálytóba is kelljen rendesen meg. Nagyon szépen, nagyon jónak néz ki, hát, hogy majd milyen lesz, majd megmondjuk, ha megsült.
0: Hát a tésztát szétosszuk most itt hátfelé, mert hátkenyeret akarunk sütni, de még elveszünk belőle azért langosnak is, hogy azért valamennyire egyformák legyenek azok a kenyerek. Hát úgy szeressük, hogyha egyforma legyen. Van azért, hát, hogy fél kilóval, egy kilóval nehezebb, nem egyforma, ugye? Hát aztán most elosszuk ezt a tésztát, előbb kiszakítunk, van négy langost ittent. No gyerekek, mennyi langos legyen?
2: Négy.
0: Hányan is vagyunk?
2: Négy.
0: No, lehet itt öt is, mert ott emberek szeretik ezt a langos, nagyon ennyi, különösen. Meg fog hagymaotni, meg libazsírozni. Ja, ez neki a legjobb étel, a langos. Most is mondta mama, de nekem langos csinálja. Mondom, jó fogok papa csinálni.
2: Honnét kezdjük? Mellik végéről.
0: Erről végéről kezdjétek, hogy legyen egy kis hely. Ott, hogy tudjátok összegömbölyíteni, no, majd mutatom a gömbölyítést. A gömbölyítést így kell csinálni, még csak sima nem lesz, addig fogjátok ezt gömbölyíteni.
3: Egy maroknyi tésztát kell?
0: Nem, nagyobb tisztot, ez még most csak a langos, csak mutatom ezen nekik, ott, hogy kell gömbölyíteni.
2: Előbb ebből vegyük ki, nem?
0: Ebből
2: veszünk jó, egyet, jó lesz ez így, csak ebből nehezebb kiszedni. Na, de majd összegömbölgetjük, valahogy megoldjuk.
0: Tudod, egyszer előszörre nem sikerül az senkinek se, ez többször kell gyakorolni, a gyakorlat viszi mindent, a kenyérsütőt is, minden munkót.
2: Hát igen, gyakorlat teszi az embert mesterni mindenhol. Na, itt lesz most ma kiszedni belőle a tésztát, meg lesz belőle a sütni való.
0: Nagy ez a kenyér.
2: Majd veszünk belőle. Melyik nagy?
0: Már nagyon tele van ez a szakálytó, hogy kell venni.
2: Ez a kicsi. Kis szakálytó, nagyobb, vagy kellett volna, mert nagy a tészta. Hát azt kell tenni, a nagyobb
0: szakálytó. Rohóval együtt ott tenni, meg cserélni.
3: Mikor lehet belerakni a szakálytóba a tésztát?
2: Mikor meg van kezdve a tészta.
3: Mikor meg kell a teknőbe, akkor már csak
0: igen. Most ma meg kell, ugye jó a tésztánk, a kemence is jó, kiszakíjuk, mert a kenyérkének a tésztója akkor jó bele, hogyha jó, meg kell még a szakálytón. Ha nem jó kell meg, akkor nem jó, ugye? Azért, hogy hagyjuk, hogy jó még kelljen, de azért kell a kemencő is alkalmazkodni, hogy a kemence is jó legyen, jó leégjen, hogy jó meg is süljön, hirtelen se legyen, mert ha hirtelen, akkor se jó, akkor a bele még úgy befülleg.
2: Most mondj, gyerekek, ha kiszakítottatok a kenyérkét, kaparjátok ki, az lesz a vakarcska, teszünk bele egy kis töpörtyűt, az nagyon finom, tudjátok, ma ettetek olyat.
0: Még ebből a kaparékból szoktuk azelőtt hányja morzsót, mert van, aki szereti a morzsóval sütni a kenyeret, van, aki sütni valóval. Én jobban szeretem, hogyha morzsóval sütünk, mert a morzsabb bíza van neki, nem a savankós a kenyér, tovább beló, mint a sütni valóval.
1: gyorsan összekaparom. Ebből lesz a sütnivaló. Hát ez nagyon kell a következő sütéshez. Akkor mivel fog megkelni a következő kenyére? Nem lesz sütnivaló.
3: Mi a teknőben marad, maradék, azt szedi össze.
1: Igen, azt összeszedem, ebből ezt összegyúrjuk, és ebből lesz a következő kenyérre sütnivaló a kovaszhoz.
3: Aztán van-e valamilyen varázslat a kenyérrel itt Bercelen?
1: Hát bizony szokott lenni ilyen. Kenyeret süttek a szomszédok, ha volt legény, a szomszédban még lány, és akkor altattak a kenyércipót, vagy a kenyérből vágtak így ilyen pilleszerűt, és akkor ma untam, hát mindig adnak, mondom a lányomnak, te mindig elveszed a kenyeret, mondom, meglátod majd a néni, odavarázsol téged a fiához. Azt mondja nekem, édesanyám, többet ne vegye el a kenyeret.
3: Jó, akarta a fiú.
1: Nem, hát sokkal öregebb volt, mint ő, meg kislány volt még, és akkor így belenyugodott, hogy nem iszik inkább kenyeret. De most már aztán kemencét csináltatott magának, mert most már hazai kenyeret akar enni.
4: Búza, de szép tábla, búza.

0: bátyám. Vizen
1: is sok kenyeret sütött életében?
2: Hát a pékhöz hordtuk addig a kenyeret, megdagasztottuk otthon, mindent csak kétre vittük megsütni. Hát bizony sokszor elég volt a két kenyeret elvinni, a hatikosar tetején vittük, a kezünkbe vittük a kenyérkosarba. És akkor olyan, mint a malomkerék, úgy vittük haza gyönyörű kenyeret, egy hétig ettük. Hol van ma az?
1: Fiatalasszony korában
2: ez
1: volt?
2: Ez fiatalasszony koromban is, igen. Akkor volt jobban. Azután aztán otthon is volt kemence, otthon is sütöttük. Akkor ma a túrós lepint, mindent, ma mindent meg kellett tanulni sütni.
1: Azt nem értem, hogy miért emlegeti, hogy az milyen jó volt, mikor annyira nehéz lehetett.
2: Annyira nehéz volt, de tudtuk, hogy mit eszünk. Amit mi csináltunk, azt ettük, az volt a biztos. Azt úgy csináltuk, ahogy mindenki szerette, a család. És az volt a jó. Most meg azt kell megenni, ami van.
1: Manci néni sok kenyeret sütött?
3: Hát én nagyon sokat sütöttem, sokáig sütöttem a kenyeret. A fene tudja, hogy egy hétig is ettük azt a kenyeret, de soha meg nem savanyodott. Hogy annak mi a titka, hogy most még harmad napra ma savanyú a kenyér, amit a pékségbe. Jó, nagyon finom, amit elhozunk a pékségbe, de ha véletlenül megmarad harmad napra ma, annak nincs az a íza, a miénk meg végig a héten, egy hétig biztos eltartott a hat kenyér, de végig jó volt.
1: Gizin én is sok kenyeret sütött?
4: Igen, én is a édesanyámtól tanultam. Ő tanított rá, hogy kell kenyeret sütni.
1: Itt Bercelen?
4: Bercelen. Mert mi itt is laktunk kint a tanyán, ahol most vagyunk, Jákotpusztán. És akkor itt is ugye sok 8 család lakott idekint, és itt majdnem minden nap volt kenyérsütés a cselédek között. Ez nagy urasági volt ez a tanya. És akkor hát minden... Volt olyan nap, mikor kétszer is ki kell

0: keret, azt örültünk, hogyha ugye ritkábban kölött a kemencét fűteni, mert ugye sok munka volt, ott nem írtunk róla. Úgy volt, ezt kiszedtük a kemencéből, mikor megmostuk, volt egy kenyérpóca spészbe, oda fölraktuk, azt betakartuk egy ábroszforon, ne szavaradjon. A szavar az abbi sót, de azért megettük, mert nem írtunk róla mindig gondják minden nap kenyeret sütni. Most nyújtom ezt a langos lepényt. Itt vannak ezek a fiatalok, hadlósok, hogy valamikor milyen volt a kemencében sült langos lepény. De ma kettőt megsüttem, ma meg is ették. Hát nagyon ízlik nekik, ők nem tudták, hogy ez ilyen finom, ugye? Mondták, hogy ha ma osszor is sütök, akkor megint süssek nekik langos, mert ez nagyon finom. Ha megsül ez a langos, még van ott vagy 4 darab, akkor utána kihúzzuk a tüzet, és akkor be fogjuk rakni a kenyeret. Most megkevertem a tüzet, mert még úgy gondolom, hogy mindig tüzes az alja, nem akarom, hogy megégjen, még egy kicsit mindig hagyom hamvadni.
1: Jaj, szontja a melege.
0: Hát igen, jó megsütte a káromot is, de hát meg kell szenvedni.
1: Ez a fémrúd, ez nem melegszik át?
0: Jaj, olyan forró, néha csak ruhával tudom megfogni, ha ott tüzesedik.
1: És majd ezt álljon a kenyér?
0: Igen, most ezt fogjuk már berakni. Csak még mindig egy kicsit mondom, kell hamvadni neki. De ma a kenyerek meg nagyon meg vannak elve, ugye kéne rakni őket.
2: Mama, nem lehet várni tovább. Ma a szakajtóból kijönnek a kenyerek, ma kifele állnak.
1: Viszont néni, honnan volt ennyi szakajtója?
3: Ez még a édesapám munkája. Ő nagyon szeretett télen, ezzel foglalkozott. Aratáskor gyűjtött össze szalmát, ami egészséges, nem volt összetörve, és akkor fűszfaveszőt szedett, és azt volt néki olyan hasító, amivel a fűszfaveszőt 4 felé hasította, azt kidolgozta, és akkor volt egy olyan bőrtok, amivel belerakta ezt a szalmát, a rossz szalmát, összetekerte, és így körbe mindig fonta. És ebből készült a szakajtó.

0: Úgy látom, jól sikerültek a lángosok.
1: Igen, amikor megsülnek a lángosok, jól sikerülnek, örül a gazdasszony, nos, fog sikerülni a kenyér, mert most ez meg kell, szépen megsült, akkor a kenyér is szépen föl fog kelni, és akkor magas kenyerek lesznek.
0: Ez a mi kenyerünk is, ez szerint jó lesz.
1: Ez a mi kenyerünk is ilyen szép lesz, igen.
0: Mire kell ez a toll?
2: A libatoll?
3: Evel nézzük még, hogy milyen forró a kemenc, hogy ha elég a toll, akkor még nem lehet berakni, mert nagyon tüzes. Még mindig várjuk, mert a toll elégetnének. Még hamványi kell ennek a tűznek ott. Jó kifűtöttük most ezt a kemencét. Jobb. A nap is fűtje, jó Isten is ad jó meleget itten ránk, ugye? Várni kell, igen.
1: Jaj, jó. Nagyon nagyra sikerült az egyik. Húha. Ez is nagyon nagy. Jó, jó, jó.
0: Miért kell önteni vízzel a lepáton?
1: Hát szép legyen, fényes legyen a teteje. A kenyérnek szép teteje legyen, fényes, szép a tészta.
4: Kicsi a
1: lapot. Kicsi a lapot.
0: Hú, ne legyen az Erzsi néni, szép lesz az.
1: Hol a liszt?
4: Tessék. Így
3: van. Lisztet kellett volna, hogy könnyebb.

0: Beleugorjon.
1: Majd egyedül is vagyok.
0: Tessék.
2: Amikor a kenyeret az előbb berakta a kemencébe, a hat nagy kenyeret, nagyon nehéz lehetett.
3: A nehéz út egy kicsit mond beleforradtam. Fajta kezem még annyit beraktam, mert nagyon meleg volt, nagyon sütött a tűz, ugye? Még azért egy kicsit idegeskedtem, és mondom, jó sikerülje, de ott tudlottam, nagyon szépek lettek, majd ha megsül, fölvágjuk, és még lassuk, meg kóstoljuk, hogy milyen, ugye.
2: Kell nézegetni a kemencében a kenyeret?
3: Meg kell nézni, hogy még négyen, mert hogyha megég, ugye, akkor nem jó, és akkor, hogyha jobban fogja, akkor lehúzzuk a tüzet, kihúzzuk a súbert, ha még ugye
2: lassuk,
3: ami van a kémén, négy olyan plé, azt betoljuk, hogy ne menjen ki a meleg. Mert ha ott kimegy a meleg, akkor nem sül.
2: Azzal szabályozzák
3: igen,
2: a fent hőfokot.
3: Azzal szabályozzuk a hőfokot, igen. És betakarjuk a tüzet, ugye? Először nem, hogy megfogja a kenyeret. Ha lassuk, hogy jobban fogja, akkor betakarjuk, vagy lehúzzuk a tüzet. Ha még nagyon fogja, akkor kihúzzuk a súbert, az szabályozza a melegset.
2: És 2 óráig kell sülnie?
3: 2 óráig sülnek, mert nagyok a kenyerek. A kisebbek akkor most 1,5 órát sülnek.
2: Igen.
3: Majd mostszor kisebbeket fogunk csinálni, hogy hamarabb megsüljön. Sok lisztet dagasztottunk, és akartuk, hogy nagyok legyenek.
2: Hát nagyok lettek, nem baj.
3: Nagyok lettek, így van.
2: Most, mi kell akkor a kenyérhez?
3: Liszt, só, élesztő.
2: Ez
3: víz. Ez a 4 fajta. Ebből ól a kenyér. 5. a krumpli, burgonya. A legelőször avval kezdjük, hogy megfűztük a burgonyot, akkor beosztottuk a sütnivalót, és akkor most nem dagasztok, akkor amennyi kenyér, annyi marék só, bedagasztottuk, hagyjuk kelni, mikor megkelt, lássuk, hogy jó a kemence, akkor szakíjuk ki, és akkor, mikor kiszakítottuk a szaglajtóba, és jó megkelt, jó a kemence, akkor berakjuk. Ez a kenyérnek a titka, ugye.

0: szívemet.
1: Na gyerekek, most már letelt a 2 óra, ki kell szedni a kenyereket. Dözsi, majd mutasd meg Margitkának, szedje ő ki most. Hadd szokja meg azt is. Jaj, de szépek lettek.
2: Gyönyörű, olyan nagyok, hát én nem is tudom, hogy hogy fogom kifényni. Nem firke, kemince szóljon. Akkora nagyok lettek, lén ezek a kenyerek. Jaj, jaj, mama, hát nagyon sok...
1: Margitka, teszed ki azt majd, meglátjuk, hogy te kibírod-e venni.
3: Ki bizony, nagyon siettünk, hogy jó legyen, most ma örüljünk neki, hogy ilyen szépek. Ugye tudunk mink is, a fiatalok is kenyeret sütni.
2: Hát, urlalkom, azt... a takaros asztal lesz te belőletek? Azt... Nem akar, milyen? Mert egyből megtanultatok, hogy hogy kell kenyeret sütni.
4: Igen, most már kérjük, hogy hanyasra vizsgáztunk le a kenyérsütésből.
2: Nem akarok kivételt, mind a kettő, jeles 5-ös.
5: Hogyan ünnepelték régen a Szent István ünnepet, Manci néni, még, mielőtt még alkotmány ünnepelett?
1: Hát én még akkor fiatal voltam. Akkor úgy vallásilag Magyarországot a Szent István királyunk rábízta a szűzanyára, akkor vallásosan, de nagyon szép ünnepek voltak. Mentünk a Budára, a Szent Jobb körmönetre, ott én is voltam 2-szer, és rengetegen voltak. Hát nagyon szép ünnep volt. Sütöttünk kenyeret, elvittük a templomba, megáldotta a pap, és akkor megszedte, és akkor szétosztotta ott a népnek.
5: Utána lett alkotmányunk ünnepe, és aztán a rendszerváltás után most újra Szent István ünnep.
1: Most újra.
5: Itt Bercelen hogyan ünnepelték az elmúlt években?
1: Alkotmány ünnepben fölvonulások voltak, nagy fölvonulások. TSZ időszakban ünnepeltük mind bearatást, csináltunk bearatókoszorút, programok voltak, fölvonulás mindenféleképpen, minden gyárt, aratók, minden, vagyis hát a TSZ-ek fölvonultak. De most már, most a utóbbi időben úgy kezd lezdeni a falu helyen a Szent István ünnepen.
5: Ezért néhány évvel a nyugdíjas klubban bemutatták, hogy milyen volt az aratás, nem?
1: Hát igen, a nyugdíjas klub az bemutatta a aratást. Mink kezdtük meg, igen, fölvették, fölvonultunk. Szép volt, nagyon szép volt.

0: Körülöttem a berceli nyugdíjas klub tagjai.
1: Molnár Jánosné.
2: Blaszko Ferencné.
3: Bodonyi Józsefné.
4: Vándori Lászlóné.
5: Besztapálné.
6: Blaszko Vincéné.
7: Szarvas Lászlóné.
8: Kaspar Györgyné. Maravik Józsefné.
0: Részt vettek aratásban is?
6: Igen, részt vettünk.
0: Hogyan kezdődött az aratás?
6: Én államgazdaságban jártam, és ott arattam Nagybandalba. Mentünk hajnalba 2 órakor, 3 órakor, és hazaértünk 10 órakor, és újból másnap, úgyhogy nagyon keveset aludtunk aratás idő alatt. Nem volt úgy, mint most, hogy nincs aratás gépek aratnak.
0: Mégis dalolva arattak.
1: Igen, dalolva arattunk. Én 11 éves voltam, amikor édesapám után szedtem a markot, és bizony nagyon sokszor úgy volt, hogy segíteni kellett az idősebb pároknak, hogy én is kiérjek a apukám után a sor végére. Hát nagyon-nagyon nehéz volt, az biztos 11 évesen markot szedni. És amikor már cséplőgéphöz jártam, akkor már 14-15 éves lehettem, és a petrencét és a szalmát hordtuk fel a kazalra. Hát bizony a kazalba majd belefúltam, mikor kellett fölvinni a kazal tetejére petrencével a szalmát. Azután a törekes lukba voltam a cséplőgépnél, és ott tényleg olyan por van, hogy azt megmondani nem lehet. Szánkat, orrunkat be kellett kötni, hogy a töreket ki tudjuk onnan húzni. Nagyon nehéz munka volt, pedig ugye 14 éves voltam, vagy 15, és akkor elhatároztam, hogy én ezt nem fogom csinálni, és beiratkoztam akkor gimnáziumba, hogy én elvégzem inkább az iskolát, és én ezt a nehéz munkát nem fogom csinálni.
0: Mit jelent ez a marokszedés?
1: Elől ment ugye az arató, vagyis a férfiak arattak, és a nőknek, általában nők szedték a markot. Egy marokkal föl kellett szedni, hogy a következő pár tudja vágni a gabonát utánunk, és azt letettük oldalra. Akkor megint, ahogy haladtunk, ugye, úgy mindig leraktuk oldalra, egy marokkal mindig. És akkor a végén pedig a markokat összeszedtük egy csomóba, kévébe kötöttük, és nagy keresztekbe raktuk be, ahogy jöttek a kocsik, és akkor fölpakolták, és vitték a cséplőgéphez a lealatott gabonát.
0: Volt azért ebben öröm is, nem?
1: Jaj, volt bizony. Hát fiataloknak hol nincs öröm, ugye? Ahol nagyon sok fiatal dolgozik. Hát ugye 14-15, talán még többen is voltunk egy cséplőgépnél, és akkor bizony a fiúk elkapták sokszor a lányokat, és direkt meghempergették a szalmakazalba. Hát ez nagyon nagy élmény volt. Azután meg volt hordóba víz, még a hordóba is hát nem annyira dugtak bele, hogy megfújjunk, de beledugtak a vizes hordóba is, hogy a nyáron meleg volt a hordóba a víz. Hát jó is esett sokszor az a fürdés.
0: Régen az uraság pálinkával kínálta az aratókat, ez átmentődött a TSS világba, és kaptak pálinkát aratás elején?
6: Hát ez úgy volt, hogy mikor arattunk, jött ki a Móri elvtársnak, ugye akkor elvtárs volt, jött ki a Móri elvtárs, azt akkor az emberek, hogy kevés a fél deci arató pálinka. Hát én voltam a legvéznabb, a legvékonabb, nyom, azt én is beleszóltam, hogy bizony mondom, mi az a fél deci pálinka. Azt mondja, te csitri, mit akarsz? De azt mondja.
0: A gazdaságban volt,
6: igen. Én ezt csak viccből mondtam. Szegény édesapámnak, Isten nyugdassa, gyomorfekéje volt, ő nem tudta a pálinkát meginni. Én vittem üvegecskét, de azért egész nap elnyalogattam a ő részét is. Azt nem volt semmi bajom akkor tőle.
0: Hogyan telt az aratás? Tehát nekiálltak reggel a munkának, aztán meddig dolgoztak egyfolytában?
6: Hát hajnal 4 órától, 3-4-től arattunk. Úgy 8 óra felé volt a früstök, és akkor egy picit pihentünk, és akkor délbe ebédeltünk. Az ebéd az pap volt, meg tészta, fölváltva egyik nap ez, másik nap az.
0: Milyen tészta volt?
6: Ilyen túrós tészta, keserű túróval, ilyen jutóróval készült tészta volt.
0: Hogy hívják azt?
6: Itt nálunk, Nógrád megyében ez csíknak mondják. Mi metélt.
0: Keserű túrós csík?
6: Igen, meg haluska, de ezt úgy szaggastuk lapockán vízbe. És akkor volt utána uzsonnal, addig megint dolgoztunk, egy kicsit pihentünk, akkor dolgoztunk, akkor jöttünk haza 10 óra felé a aratásból.
0: És akkor ebédidőben már elkezdték fonni a koszorút, ugye?
8: Igen, a pihenés alatt fonták a koszorút. Hát ez a koszorú egy kis anyagból állt, egy kis szögletes rongyokat vágtak, és akkor ilyen 3-4 centis szálmaszálat, és akkor úgy fűzték, hogy egy szálmaszál, egy rongy, és akkor ilyen színes rongyból, ez egy ilyen színes koszorú készült. A szalmából még ilyen kosarformát készítettek, és akkor ezt ezzel a szallagokkal díszítették.
0: Mi történt ezzel a koszorúval, mikor elkészült?
8: A földes úr, akinek a tarlóján, vagy akinek a birtokába dolgoztak, arattak, és akkor, amikor a bearatás megtörtént, akkor adták át az úrnak a koszorút. Ő még viszonozta ezt egy ebéddel. Birkát vágott, mert hát általában birka gulyás volt, meg pálinka.
0: Mi történt aztán a földdel, hiszen még nem hagyták magára?
1: Nem, még mikor kint voltak a bogjak, akkor mi jártunk libákkal, és akkor siettünk behajtani a bugyába a libákot, hogy hamar jól lakjanak, mint játszhattunk. Ha jött a gazdája ellenőrizni, akkor gyorsan kizavartuk a útszélire a libákot, ott legeltek. Mikor elment, akkor visszahajtottuk, hogy hamar jól lakjanak. Hát ugye szerettünk játszani tárlón, hát sokan voltunk ottan gyerekek, nagy banda libákkal jártunk. És akkor mi, ami volt elmaradva a tárlón, mi nagyon sokkal azt szedtünk össze csomóba. És akkor hagyikosárral voltunk, arra szépen rákötöztünk, olyan örömmel vittük haza, hogy csoda, nagyon szépeket szedtünk. Sorba raktuk ezt a kalaszt, azt megkötöztük, és akkor úgy raktuk rá a hagyikosárra. Leköttük, úgy vittük haza. Mentünk haza énekelve. És az nem számított, hogy meleg van, vagy sok volt a munka, bírtuk csinálni.
0: Udvaroltak a legények is, nem?
1: Igen, estefele jöttek a legények ki a cséplőgéphöz is, igen. Vártuk estefelét, hogy mikor jönnek, és akkor ott ugye persze szórakoztunk is.
0: Hát, hogy ezek az aratódalok ilyen történetekről szólnak, hogy vagy elment a legény, és fájt a szívük, vagy lakodalom volt szüretre.
1: Igen, hát amikor eljöttek, hogy vége volt a napnak, hát ugye akinek jött a legény, az haza is kísérte, onnan a cséplőgéptől.
0: Együtt lenni is szerettek, így falubeliek, akik együtt arattak, szívesen voltak együtt?
6: Igen. Akkor vasárnap délután sétálva mentünk az utcán, négyen, öten összekarolva, és akkor énekelve jártunk, akkor az volt a szórakozás. Akkor vasárnap délután, létanyja után szokott tenni, hát azt úgy mondták, hogy csiribiri. Akkor ha volt zene, ha nem énekeltünk, és akkor arra táncoltunk. Mert volt rendes bal is, meg akkor voltak ilyen kisebbek is.
0: Hol tanultak táncolni?
6: Hát mi csak magunktól tanultunk. Ellestük a idősebbektől, hát azt bizony szeretünk táncolni, még most is.
0: Miért örültek annyira az új kenyérnek?
6: Nagyon finom volt az új kenyér, ha jó búza volt, akkor szép volt a kenyér is. Mert nem mindegy, hogy milyen a búzának a minősége, és hogyha jó minőségű a búza, azt már is lehet állani, akkor szebb a kenyér is.
0: Elmosolyodott.
8: Azért mosolyogtam el, mert hát ugye valamikor megsütöttük a, hát attól függ, hogy családom értem, hogy 6 kenyeret, mert a kemencék voltak 6 kenyeres kemencék, a miénk 12 kenyeres volt, mert nagyon nagy 9 fős volt a család, és akkor megsütötték a kenyeret, nem mindig friss kenyeret ettünk, ez tartott 1 vagy 2 hétig, attól függ, hogy telesüttük a kemencét, ha 12 kenyeret, az 2 hétig tartott, és bizony az nagyon megszáradt, és úgy emlékszek rá, hogy ilyen vizes ruha becsavartuk azt a száraz kenyeret, és egy kicsit megpuhult, és azt tettük, nem a friss kenyeret. A friss kenyér csak 1-2 napig tartott. Jó, krumplis kenyér volt, de 1-2 nap után az megszikkadt, és az újra, meg újra hetekig mindig a szikkadt kenyeret ettük. És az volt az egészséges. Nem voltunk akkor betegek, nem voltunk még akkor gyomorbetegek. Ó, dehogy.
0: Kinél sütöttek még otthon kenyeret?
6: Mi is úgy süttünk kenyeret odahaza. 7 voltunk testvérek, hát nem úgy volt, mint mostan, hogy megvesszük a kenyeret, hanem odahaza süttünk. Nálunk olyan kemence volt, hogy 6 kenyér félt vele, és odahaza dagasztottunk, és akkor süttük a finom friss kenyeret, és még az tartott, addig abból lettünk.
0: Ön nagyon sóhajtott az imént.
1: Én az is sóhajtottam, mert bizony régen nagyon nagy szégyen volt, ha valaki a boltba vette meg a kenyeret.
0: Maguknál is sütöttek kenyeret?
2: Igen, édesanyám is sütött, és mi sokan voltunk testvérek, gyerekek.
0: Hányan?
2: 5. És bizony egy hét alatt elfogyott az a kenyér, amit sütöttünk otthon. És akkor általában minden héten kellett sütni kenyeret.
0: Meg volt a napja a kenyérsütésnek?
2: Nem.
0: Mikor elfogyott?
2: Mikor elfogyott, akkor sütöttük. Akkor sütöttük a kenyeret.
0: Maguk is sütöttek kenyeret?
8: Igen. iskolába mentem, iskola előtt bedagasztottam a kenyeret, mert van édesanyja, még hajnalba elmentek aratni, meg hát a munkába, mert ugye aratás az folyamatosan ment, az augusztusig tartott az aratás, és akkor bedagasztottam iskola előtt a kenyeret, szünetbe hazaszaladtam kiszakítani, mondjuk azt, hogy kiszakítani, megformázni, és akkor kosarba raktuk, hetenként két kenyeret sütöttünk, puff, beletettük a szakajtóba, a két szakajtót egybe tettük, a másikot meg fel a hati kosar tetejére, és akkor így vittük a pécsibe. És mikor ott letettük, mert ott órára kellett vinni, mondjuk 11 órára, és akkor két órát sült, egy óra akkor már lehetett menni a kenyerekért, és mikor jöttünk haza az iskolába, akkor mentem a kenyérért kiváltani, és akkor a hati kosar tetejére összeborítva rátette a pék, és akkor úgy vittük haza a friss kenyeret.
1: Mikor férhez mentem, akkor én magamnak otthon sütöttem kenyeret. Nagyon nagy élménnyel csináltam. 5 kiló lisztből szoktam sütni, és akkor mindig babot főztem, mert az ugye könnyebb volt, és akkor az úgy volt beosztva, hogy vinni kell a tésztát, kell menni a kenyéré, és akkor azt nagy örömmel hoztam haza, gyönyörű volt az a nagy kenyér 5 kiló lisztből. Otthon is volt különben kemencénk, amikor anyósomnak akaródzott sütni, akkor ő is begyújtott a kemencébe, és akkor úgy sütöttünk, hogy a sógornőm is kettőt, én is kettőt, akkor ő sütött egyet, nekik kevesebb kellett. És akkor otthon is sütöttünk, de azért javarészt a pékségbe sütöttünk.
2: Én nem sokáig sütöttem a kenyeret, én pár évig, mert mikor aztán megszülettek a gyerekek, én elmentem dolgozni, utána nem sütöttem kenyeret. Akkor a üzletbe vettem meg.
0: Nem volt már ideje kenyeret sütni?
2: Nem volt időm se, meg már nem akartam.
6: Jöttek a üzemek, mentünk dolgozni, és akkor már nem értünk rá a kenyeret sütni. Kényelmesebb volt megvenni a kenyeret, meg hát úgy volt mindenki, hogy talán már nem nagyon süttek oda-haza kenyeret.

0: Erzsi néni élete során hogyan kereste meg a kenyerét?
1: Hát én nekem gyerekkoromban nagyon jó sorom volt, mert édesapomnak 17 hold földje volt, ő gépészkovócolt, csépült falukban, úgyhogy én akkor nem jöttem úgy urasókhoz, se napszomban, hanem odahaza sajót földünkbe dolgoztunk, két aratunk pontot, azután szedtem a markot bizony hamar, 12 éves koromban köllött, mert sok volt a föld, édesanyám egyedül volt, harman voltunk testvérek, és akkor két aratótól ugye mi szedtük a markot, mert édesanyámnak meg odahaza voltak az öreg szülők, ugye azt kellett gyomolítani. Hát én géphez csak úgy jöttem, hogy kijöttek a csendőrök, mert ordason mindenkinek nagyon sok földje volt, hogy senki nem akart cséplőgéphez menni, és akkor minden háztól el kellett menni egyiknek, hogy el tudjak a gabonot csépölni, és akkor én édesanyám helyett jártam a géphez. Nagyon jó volt az, úgy elvicceltünk, elbolondoztunk ott a cséplőgépni. Hát, de úgy gondolom most ugye, van a kombolyok aratnak, hogy a mostani fiataloknak csak jobb, mert ezt ők nem próbáltak se aratos, se a cséplőgéphez nem jártak. Ők kényelmesebben élnek, no de hagy is éljenek, hát legyen nekik jó, a gyerekeinknek is, unokainknak is, jobb sorsok, mint nekünk volt, mert ott azért mi sokat dolgoztunk a földben. Hát szüleink még lehet, hogy többet ugye előtte. De hogy én visszaemlékszek, ott van, én is 71 éves vagyok, ott az imon nagyon sok nem emlékszek. Frontuton volt ez a nehéz helyzet, mikor ugye be kellett adni mindent, sertéseket, márhahús, tojást, zsírt, tejet, mindent ugye beszolgoltatni. Hát akkor bizony, akkor a rendszer volt, sőt, akkor hát nehéz volt megint ott alakulni. Akkor éreztem, hogy olyan nehéz volt, hogy többet kellett dolgoznunk is.
0: Rendszerváltás után?
1: Igen, rendszerváltás után. Mert akkor már elvették a földeket, nem voltak földjeink. Akkor apukomnak is be kellett menni a TSZ-be beolni. Hát én nem jártam a TSZ-be se, mert akkor én üzletbe dolgoztam. Hát 13 évet dolgoztam ottan. Anyósom jort, meg édesapom az kocsis volt ott akkor mon TSZ-nél. Tők dolgoztak a TSZ-be. Hát én a TSZ munkót nem nagyon tudom, mert oda nem jártam, ugye. Csak út még van hasztalja férjemnek, abba dolgoztunk.
0: Nyugdíj volt, vezető volt?
1: Nem. Hogy mondjam, nyugdíj előtt 4 évvel eltört anyósomnak a lába combnyaktörése volt, és akkor a büféből ott mentem a gyarba. Gyarba dolgoztam még 4 évet. Utána elmentem nyugdíjba, és akkor még nyugdíj után visszahívtak a gyarba a konyhóra. Akkor még a konyhón is dolgoztam, és mikor a gyarat beszortok, a belceli gyarat, akkor azóta nem jöttem dolgozni. Idős is vagyok, még van csalód, ugye, ott elég a csalódot ellótni, olatok ott mindent.
0: Monci néni, mi mindennel kereste a kenyerét élete során?
2: Az én szüleim cselédemberek voltak, harmados fődeket, feles fődeket dolgoztak. Vincellér volt édesapám, 5 voltunk testvérek, bizony én 12 éves koromban szolgálni mentem, mert a 4 gyerek itthon maradt még, és nekem van ruha köllött, hogy legalább annyit keressek, hogy a saját ruhámra, de nem csak annyit, hanem haza is köllött küldeni pénzt, hogy legyen itthon egy kis jobb sors. Sose felejtem el, egy nagyobb öcséim mindig emlegetik, hogy akkor volt szép karácsonyuk, mikor a Manci küldött nekik szaloncukrot testvér, mert bizony addig a karácsonyfára is édesanyám sütött, meg csináltunk gyerekek kockacukorból, sejempapírból szaloncukrot. Azután azt szolgáltam én 16 éves koromig Pesten, utána hazakerültem, mert édesanyám megbetegedett, és kellett menni édesapámmal aratni. Akkor azt hívtak nagyon vissza, ahol szolgáltam, de nem mentem, mert került itthon egy udvarlóm, és nem akarta, hogy visszamenjek. Úgyhogy akkor itthon mentem el szolgálni egyik fogorvoshoz. Ott szolgáltam 2 évig, még férhöz nem mentem. Akkor férhöz mentem, hát olyan helyre mentem férhöz, aki olyan jobb agynak tartotta magát. Fődek voltak minden, úgyhogy már akkor azt nem kellett más fődjeibe dolgozni. Otthon dolgoztunk, és akkor abból éltünk meg. Akkor aztán, mikor bejött a 50-es vagy 40-50-es évek, ugye, kaptunk egy kis fődet, úgy lettek a saját fődjeink, abba dolgoztunk tovább, és avval kerestük meg a kenyeret. De panaszkodni nem panaszkodhatok egy részből, mert talán olyan nyugodtabb világ volt, mint mama.
0: Az 50-es évek után hogyan alakult?
2: Hát, nekem szomorú sorsom volt, mert először is meghalt két gyerekem, a két első gyerekem. Akkor a nagy szerelemből lett egy nem rendes házasság. Nem hagytam el az uram, nem voltunk el, de nem éltünk jó. Utána azt csak én dolgoztam, és 60-as években beartam a TSZ-be. Akkor ott voltam. Nem panaszkodhatok a 60-as években. Én mondhatom, hogy nekem nem volt rossz sorom. Szerettem dolgozni, megtiszteltek, megbecsültek a TSZ-be. Vezetőségi tag lettem, tanácstag lettem. A közösséget mindig nagyon szerettem. Úgyhogy sokat dolgoztam, mert lett az két gyerekem még utána, akik köztem. Fölneveltem őket, hála Istennek, iskoláztattam őket. A kiskeresetből, amit a TSZ-be kerestem, de nagyon szerettek ott is. Mindig azon voltak, hogy a Mancinak legyen munka, hogy föl tudja a családot tartani. Mert nem voltunk el, de ott laktunk egy házba. Ott éltem le az életemet, az uram ott kellett néznem a udvarba, mert én se tudtam hova menni a gyerekekvel, mert ma akkor fölépítettünk, amit jussoltunk házat a szüleitől, még azt nagyobbra megcsináltuk, és ott éltünk. Ő azt ott volt egy konyhába, ő külön lakott, meg én is ott laktam a gyerekekvel. Neveltem a fiamot, meg a lányomat, és akkor így telt az életem.
0: Egyedül tartotta el a gyerekeket?
2: Egyedül tartottam el. De a gyerekek is dolgoztak, mihant a gyerekem ipari tanuló volt, de már hajnalban, mielőtt elment dolgozni, már akkor kivitt engem a szőlőbe, és még nem kellett neki menni, addig ott kapart velem, és akkor úgy ment haza. Megszokták a munkát, mai napig is szeretnek dolgozni. Hálát adok az Istennek, hogy azért el voltam is, elbírtam végezni mindent. Mindig mondták az asszonyok, nézzétek a Mancit a TSZ-be. Ez nem hozza ide a bánatot soha, mert tudtam, hogy úgyse segít rajta senki, de mutattam, hogy el vagyok. Na, jó vagyok. Hát a mai napban meg mánosz. Nagyon örülök, mert unokáim vannak. Nem olyan, nem tudom, hogy élünk, de azért hála Istennek jó. A fiamval vagyok. Lányom külön van, háza van annak is. Dédunokáim vannak, úgyhogy nagyon meg vagyok. 78 éves vagyok, de hála Istennek ezért is, hogy idáig így bírtam. Nem is panaszkodhatok. Szeretnek, mindenütt szerettek, mindig, és most is a gyerekeim is. Jó gyerekeim vannak, nagyon jó gyerekeim vannak, az biztos.
0: Gizi néni, mi mindennel kereste a kenyerét?
3: 8 évig tanyáról jártam iskolába. 8 év után nem mentem tovább tanulni, hanem erdészethez elmentem dolgozni. Ott dolgoztam 3 évet, utána óvoda konyhájára kerültem, utána dolgoztam gyerekotthonba, a berceli gyerekotthonba, ott is konyhán dolgoztam, akkor a TSZ konyháján, úgyhogy mindig így konyhákon végeztem a dolgot. És akkor sajnos 88-ba leszázalékolásra kerültem, és akkor csak otthon dolgozok, amit hát bírok, tudok.
4: Jó estét kívánok! Július elején, az aratás kellős közepén, az aratási szokásokról és a kenyérsütésről hallhatnak egy műsort, mely 2003-ban készült. Pél Gabriella szerkesztő riporternek a Cserhátban található Bercel község asszonyai meséltek. Adásunk hátralévő néhány percében e vidék dalait Fekete Borbála énekli. Én már a munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Júliusban minden műsorunkban ugyanannak a tájegységnek a népdalaiból válogatunk egy különleges kezdeményezés nyomán. A Zenga lélek, hangzó életre bírni a néma berkeket címmel meghirdetett program megalkotója, szervezője, megvalósítója, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutató, aki fiatal kora ellenére rendkívül értékes munkásságot tudhat magáénak. Tóth Lilla a debreceni Zenede, más néven a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola népi énektanára, valamint a Törköly Zenekar énekese és prímása. Sáriné Szebenyi Judittal közösen vezetik a tanítványaikból alakult Pendei Énekegyüttes családot, akikkel már találkozhattak a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. A névadó Pendei Énekegyüttes a 2017-es Fölszállott a Páva kategória győztese volt, mellettük alakították meg a Kispendei és a Bőgatya gyermekénekegyütteseket. Kutató munkájára alapozott előadó művészeti és oktatási tevékenységéért Tóth Lilla 2018-ban a Népművészet ifjú mestere címet kapta. A Debreceni Egyetemen 2023-ban védte meg a hajdúság vokális népzenéjéről írt doktori disszertációját, mellyel elnyerte az év doktori értekezése díjat. 2025-ben népi énekes szólistaként kapta a Nagypávás népi előadó művész minősítő címet. A doktori kutatás során került látóterébe dr. Pap János etnográfus hagyatéka, amely a hajdúsági, a bihari és a nyírségi népdalkészlet reprezentatív gyűjteménye. Erre alapozta a Magyar Művészeti Akadémián 2025-ben elnyert 3 éves művészeti ösztöndíj programját, melynek a Zenga lélek hangzó életre bírni a néma berkeket címet adta. A program 3 szakaszból áll. Az első, most lezárult szakasz központja Pap János szülőfaluja, Nyírábrány volt. A második és a harmadik szakasz Hajdúböszörményben, illetve Berettyóújfaluban fog megvalósulni. A program havi rendszerességű kurzusokból épül fel, amelyre bárki jelentkezhet, aki szeretné megismerni az adott település, illetve kistáj dalait. A tananyagot az adott szakasz elejére elkészített, kistájonként mintegy 100 dallamos válogatás adja. A Zenga lélek program mindhárom szakasza egy-egy gála koncerttel zárul. A programmal Tóth Lilla elsődleges célja az, hogy a népdalok visszajussanak a nyírségi, hajdúsági, bihari települések lakóinak mindennapi életébe. Ennek érdekében dolgozza fel és teszi közzé a Zenetudományi Intézet kifejezetten erre létrehozott online adatbázisában, a Pap János hagyatékában őrzött felvételeket. Legközelebb Pap Jánosról és az első szakaszról többet is megtudhatnak, de most hallgassuk a Törköly Zenekar hajdúsági muzsikáját 2021-es Hagyományok házabeli koncertjük felvételéről. Énekel Tóth Lilla.

Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: mond, aki télen-nyáron jön zárodjá. Mert jössz, de még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

életem, akkor is csak cigány húzza, akkor se lesz

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: Örök zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém telettő.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: már házasodni volna jó.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 a Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: jön a csóka, az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeress belém.
1: Dankó Rádió, Zalaegerszegen FM 96,3, a Magyar Zene Rádiója.

te gyújtottad a szívemet lángra, hogy azután lelketlenül letapos vasár.

vége van egy szép szerelmes nyárnak. Arra

virág vasárnapján. Kísértelek legelőször, boldog asszony útján. A kezedet fogtam,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Nép.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

megette, megette. Suba-suba, göndör-suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm, ti is még helyette. Itza-ritza, kukorica, nem a cica.

Ico, rico, kukorico, nem mocito, csokorico volt, aki a tejfölöttnek ette megyetett. Suba, suba, göndör, suba, van mi kislány a faluba, lesz szeretünk, ti is, mi kelyette. Ico, rico, kukorico.

csodacsárdás, a gyási gyárom. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter Pósfai Gábort, szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a budai fonódó villamos hálózat folytatásaként, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Elkezdődött a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. Az idei fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andra és a Budapest Bár is. Végül pedig az időjárásról. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar majd előfordulhat.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma július 4-e szombat van, Ulrik napja. Isten éltesse az Ulrikokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Trokán Nóra színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Vujicsics együttest, Kállai Borit és Pesák Ádámot is. Kovács Katival kezdünk, aki Thomas Chardin szerzeményét adja elő Bradányi Iván magyar szövegével. mindig veled.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Sverálka!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. április 9-i Harkányi előadásán rögzítettük. Jakobi Viktor Sibyl című operettjéből következik az Illúzió a szerelem című dal, Kállai Bori és Domoszlai Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lente Lajos adja elő Jeremiás Béla és zenekara kíséretével a Szebben ragyog a két szemed című dalt.

azt is mondja meg, bánatomba bemurom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba bemurom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeményét Csengeri Attila adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Oda vagyok magáért!

a csárlékával csárlékázni minden előtte. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. A horgosi csárda ki van festve, oda jár a cimbalmosa cimbalmával cimbalmozni minden este. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. A kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

0: akkor hittem, de rossz volna.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bétót Magda adja elő, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Nicki Géza szerzeményét. Lelkünk mélyén!

0: hagytál.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a 100 Folk Celsius együttes adja elő Drosztmér István szerzeményét. Hány lába van?

0: van.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Damkó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Trokán Nóra színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Varga Miklós, Ruzsa Magdolna és Simon Boglárka is. A krónikáig a Stúdió 11 muzsika.

0: Műsorajánló.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: Jó reggelt kívánok, 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Krónikával folytatjuk a szombat reggelt. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Bordi András.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról.
6: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek ma az Egyesült Államokban.
5: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között. Következnek a részletek. Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Az ügynökaktákról jövő kedden szavaz a parlament. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
7: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
8: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
7: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dosszié és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormány szóvivő.
8: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
7: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
9: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
7: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
9: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás után.
7: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
5: A kórházi várólisták csökkentését tűzi ki célul egy nemrég megjelent kormányhatározat. Az egészségügyi miniszter a közmédiának azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap. Bácskai Judit összeállítása.
0: A Heimpál kórház gégészeti osztályán legkorábban decemberre tudnak adni időpontot a betegeknek. Csak idén 940 gyereket operáltak meg, és még 800-an várnak. Zömében mandul a műtétekre, de egyre több akut esetük is van. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.
10: Abból is adódik, hogy nagyon kevés helyen operálnak gégészeti betegeket, gyerekeket. A 3 év alatti gyerekek műtéte már a megyei kórházak jelentős részében sem zajlik. Tehát ezek a betegek mind Budapestre, a budapesti intézményekbe kerülnek, tehát itt a várólisták ezen intézményekben ezért sokkal nagyobbak.
0: A szabályozás szerint minden olyan beavatkozást, amelyre 60 napot várni kell, várólistára kell tenni. Így van ez a budapesti Gottszégen intézetben is, ahol leginkább a koszorú érfestésekre, a gyermek és felnőtt szívsebészeti beavatkozásokra kell sokat várni. A főigazgató szerint azonban nem csak ezzel van a baj.
11: Nagyon pontosan meg kell határozni a betegségeknek azt a körét, meg a betegeknek azt a körét, akik nem várhatnak. Mert a várakozás az sokkal rosszabb helyzetbe sorolja őket, mint hogyha nem várnának. Tehát őket akutan, azaz azonnal, vagy a lehető leggyorsabban be kell sorolni, és el kell végezni azt a beavatkozást, amire várnak.
0: Mondta Andréka Péter, a Gottszéken György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa. Hamarosan csökkenhetnek a várólisták, erről jelent meg nemrég egy kormányhatározat. Ebben szerepel, hogy felkérik az egészségügyi minisztert, hogy a szakmai szervezetekkel együtt dolgozzon ki erre egy programot. A tárcavezető az M1-nek azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap.
12: Egy olyan pozitív ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni, ami más egyéb fejlettebb egészségügyi rendszerekben már működik. Másrészt pedig az adott kórházaknak az effektivitását is szeretnénk mérni, és segíteni mindenben, hogy ki tudják használni azokat az időket, akár az ambulancián, járóbetegellátásban, akár a műtőkben, hogy az a lehető legjobban legyen kihasználva hétfőtől akár vasárnapig, és igenis legyen akár hétvégi várólista ledolgozó program.
0: Hangsúlyozta az egészségügyi miniszter Hegedű Zsolt. Az erről szóló programot augusztus 15-éig kell kidolgozni, aminek tartalmaznia kell a várólistákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítéseket és mindezek anyagi vonzatát is.
5: Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az egészségügyi miniszter.
6: Hegedű Zsolt azt írta, a feljelentés a Borsodi Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült. A miniszter szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Kiemelte, az egészségügyben minden forintnak a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálni.
5: Itt a krónika. Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok, a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából.
6: Washingtonban rekordméretű tűzijáték és több nagyszabású rendezvény várja a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta.
13: We belong to the same transatlantic community.
14: Ugyanahoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. lehetőségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
5: Majdnem 5 milliárd forint értékben több mint 50 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között. Ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.
6: Velkey György László kiemelte, az előző külügyminiszter nem csak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Az államtitkár kiemelte, ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Hozzátette, a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
5: Belgrádban szerb kollégájával egyeztetett Posvai Gábor belügyminiszter.
6: A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést.
5: Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
6: A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését.
5: Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között.
6: A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie.
15: Szent Gellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomásra épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
5: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
6: Weigl Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
16: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtud részt Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
5: Szondi várjátékokat rendeznek ma Drégely Palánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek.
6: A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz, solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a terelésben a Budapest felé vezető oldalon a 49-es és 39-es kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.
3: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütés várható ma kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat.
17: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
18: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
19: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Trokán Nóra színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Simon Boglárka, Ruzsa Magdolna és Varga Miklós is. Nádasdy Lászlóval kezdünk, aki Jónás Géza és zenekara kíséretével adja elő Magyari Imre és Brand István csárdását. Szólj, szólj, csalogány!
20: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra, lelkem csak az ő nyelv.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Trokán Nóra, Domján Edit Díjas színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Művész család sarja vagy. Mindkét felmenőd színművész a familiában, de amikor véglegessé vált a te pályaválasztásod, az ősök nem próbáltak meglebeszélni a lehetséges, fájdalmas kudarcok miatt?
1: Hát fogalmazunk úgy, hogy az egyik ős nagyon, az édesanyám.
0: Édesanyád Papa Dimitriu Atina.
1: Igen, és az apu, ugye, Trokán Péter, ő az apu csöndesebb volt ebben a kérdésben, nem szólt bele, mint ahogy általában ő azért eléggé milyen volt egész gyerekkorunktól kezdve, hogy hagyott minket kibontakozni és saját utunkat járni. Anyu pedig nagyon féltett, szóval nyilván most már az ember ennyi ideje a pályán vagyok, tudom, hogy mi az, amitől féltett, tudom, pontosan látom, mi az, ami a nehézségei ennek a szakmának.
0: Mik azok? Tényi király kicsit.
1: Hát például az ember nagyon kiszolgáltatott ebben a szakmában, nagyon bizonytalan, minden egyes próbafolyamattal az ember újra kezd, mindig bizonyítani kell újra és újra és újra és újra, és nagyon ki vagy szolgáltatva a környezetednek, a rendezőknek, a színházigazgatóknak, stb.
0: Egy-egy próba folyamat alapján a rendező meg tud úgy alázni, hogy az vérig sért téged?
1: Volt rá példa, és azt gondolom, hogy ahogy most haladunk az idővel, ez kezd kicsit felszínre kerülni, hogy ennek hangot adnak az emberek, és hogy ez most már ne legyen oké. Ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, én mondjuk abban hiszek, hogy ezt a szakmán belül kell megoldani, és arra lenne egy nagyon jó dolog, ha egy szervezet tényleg nagyon erősen támogatná mondjuk a művészeket, abban színészeket, nem csak színészeket, hanem oda-vissza, hogy lehessen

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rózsa Magdolna adja elő Bartók Béla és Balázs János feldolgozásában az Elindultam Szép Hazámból című tradicionális magyar népdalt. Közreműködik Balázs János zongorán.

0: Önök a Domkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Trokán Nórával. A szóbeszéd szerint te állatorvos akartál eredetileg lenni, és azt mondják, hogy nővéredet kísérted el Földesi Margithoz, aki hozzájárt. Tehát ugye Földesi Margitnak a dráma pedagógia iskolája az országosan elismert, és hogy az ott látottak alapján döntötted el, hogy te is színésznő akarsz lenni.
1: Ez így van pontosan.
0: Akkor ez nem csak szóbeszéd.
1: Ez így van. Azért erről már beszéltem sokszor, hogy ez nálam az állatok szeretete az gyerekkorom óta jelen van, és a lovak, és kutyák, stb. Már onnan tele voltunk mindenféle állattal. És akkor ez ebből indult. De aztán, amikor ez nyilván komolyabbá válik, az ember, hogy továbbtanulás, biológia, stb., azért ezt már nem gondoltam olyan komolyan, megmaradt az állatok szeretete. És akkor a Földesi Margithoz igen elmentem én is a drámastúdióba, és tulajdonképpen az első három alkalom után azt mondtam, hogy úristen, ez csodálatos, és nem tudom, mikor fogalmaztam meg pontosan, de ott tudom, hogy ott volt az, hogy ja, egyébként én színész akarok lenni.
0: A Margit nem csak a színpadi munkára nevel, hanem kinyitja az ember belső részét is, ami a lelkét illeti. Te visszafogottabb voltál annó, mint most vagy?
1: Sokkal, igen, sokkal. Nekem a gimnáziumi osztályfőnököm, amikor kiderült, hogy én színész akarok lenni, akkor itt teljesen elkerekedett a szemem, hogy de hát én, hát hogy soha egy verset, egy nem voltam hajlandó kiállni mindig, tehát csöndben voltam, inkább visszahúzódó voltam. Mondjuk én annyira nem így emlékszem, de őt meg is kérdezte azt, hogy német, ez biztos? Mert hogy... és aztán szép lassan ez nyilván az ember, ahogy öregszik, meg a személyiségfejlődés, és a többi, az útja az nekem is ez volt, hogy jobb egész. Nyilván jobban megismeri magát az ember, jobban tudja, hogy ő ki, jobban vállalja a saját személyiségét, de nagyon sokáig nagyon botorkáltam ebben, még a főiskolán is majdnem végig, sőt, még talán utána is.
0: Játsszuk újra el! Jenei Szilveszter és Koltai Gergely szerzeményét Papa Dimitriu Atina adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Trokán Nórával. 2005-ben nyertél felvételt a Színház és Filmművészeti, akkor még főiskolára. Prózai színész szakon és Hegedűs D. Géza, valamint Marton László voltak osztályvezető tanáraid. Összetartó csapat volt a tiétek, vagy pedig sok kis egyéniségből állt a kompánia?
1: Volt még egy harmadik ofőnk is, a Forgács Pett Péter egyébként, ők így hárman vezették az osztályt. Mi egy nagyon összetartó csapatként nagyon jól működő osztály voltunk. Tehát voltak olyan vizsgáink, amiket azóta is nagyon sokan emlegetnek, és ezek a vizsgák általában arról szóltak, hogy együtt nagyon jól működik az osztály, és tulajdonképpen egy társulatként is el tudtunk volna vickélni, de ez sok osztálynál felmerül, csak aztán nyilván mindenki elindul a saját útjára, és aztán ez
0: ja, hogy maradjunk együtt, mi együtt igen, egy jó csapat vagyunk.
1: De ez így van jól ennek mint egy ilyen nagy szerelemnek, ennek szépen az ember kiéli óriási amplitudók, érzelmek, stb., és utána pedig egy szép helyre elteszi, és ez nekünk, ez maradt az osztályunkkal, nagyon sokukkal, nagyon szoros kapcsolatom van azóta is. Nyilván voltak konfliktusok, persze, hát az ember össze van zárva, 12 ego, akkor non-stop, akkor ezek elengedhetetlenek, hogy lesznek, de jól kezeltük őket.
0: Mi az, amit Marton Lászlótól, és mi az, amit Hegedűs D. Gézától tudtál magadévá tenni az ő szerintem fantasztikus színészpedagógusi munkásságokból?
1: Hát igen, azért kevesen mondhatják el, kevés osztályvezető tanár mondhatja el, hogy ennyi ember van a pályán az osztályában, mint a Marton László, és ugye nagyon sokat dolgozott utána vala Géza is, tehát csatlakozott hozzá. Az, hogy ők arra törekedtek, és arra neveltek minket, hogy gondolkodjunk már magunktól a színpadon, és legyen egy tervünk, legyen a karakterről, legyen rengeteg gondolatunk, a saját munkát, hogy beletegyük, ne az legyen, hogy kiállsz oda, és akkor a rendező majd kitalálja neked, hanem legyünk önjáróak, és ez az első két évben abszolút arról szólt, hogy magunktól kellett mindent kitalálni egy jelenetbe, tehát nekünk hát megrendem, és általában ez így van a főiskolán, vagy így volt ez is az első pár évben, de a Marton, nem emlékszem, hogy nagyon erősen ebbe az irányba terelt minket, és nagyon szigorú is volt, de közben meg, tehát hogy az a dolog, ami érte őt utána, azok a vádak, az fontos elmondanom, hogy a főiskolán egy másodpercig nem merültek föl velünk kapcsolatban, szóval mi ezt az oltalt, vagy ezt a dolgot nem láttuk jönni. A Géza pedig ő a beszédtanárunk is volt, és én híresen rosszul, vagy nem tudom azt mondani, hogy rosszul mondok, nem tudok szavalni, tehát én nem, az nem az én műfajom, és ő azért ki szedte belőlünk azt, vagy hogy kell elmondani egy Byron verset például, vagy egy Poe-t, szóval azért azt úgy sose felejtem azt a vizsgát, amikor az Óda nyugati szélhez című verssel vértizzadtam, de megcsináltuk. Megcsináltam.
0: Kell, hogy várj! Pásztor László és Esnagy István szerzeményét Papa Dimitriu Atina tolmácsolásában halljuk.

0: Muzsikus lelke, mi bohém fiú, csak hangulat, minden mi nálunk.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes előadásában halljuk Drosztmér István szerzeményét. Nincs jobb lány, mint a Jojo.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Trokán Nóra színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Ihos József, Egri József és Tarnai Kis László is. A hírekig idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a Paksu atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a főváros számára a távhőt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Az amerikai nemzeti ünnep előtt több Washingtonban működő nagykövetség is díszkivilágítással tiszteleg. A kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország is, így a külképviselet belvárosi épülete az amerikai nemzeti színekből álló fényfestést kapott. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a gyókosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a német városban. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük 9-et tavaly. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györgyel.
7: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Trokán Nóra színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Tarnai Kis László, Egri József és Ihos József is. Hernádi Judittal kezdünk, aki Döme Zsolt és Verebes István szerzeményét adja elő. Soha se mond.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Apollónia adja elő Kalmár Tibor szerzeményét. A szeretőm baka volt.

De a legjobb a takaró, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg hoppan, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyver nem.

0: csandot, majd megkaptam, de jó volt.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Trokán Nóra színművésznővel. Szakdolgozatodat 2009-ben Magyarország vagy Görögország, avagy repertoár vagy ensuite, állandó társulat vagy független színész címmel írtad. Valóban édesanyád familiája Görögországból jött át Magyarországra. Mennyire érzed magad görögnek, és mit teszel az identitásod fenntartásáért azzal együtt, hogy tulajdonképpen édesanyád familiája Egyiptomból jött?
2: Igen, ez egy elég kacipántos történet. A görögség az belénk ivódott nyilván a nulla éves korunktól, az, hogy van az életünknek egy része, amiben egy másik kultúra van jelen, és egy másik kultúrát élünk. Rengeteg olyan emlékem van, hogy nyilván az utazások az az első, tehát hogy nagyon sokat jártunk Görögországba, de egyébként itthon is, akkor itthon voltunk ugye a nagyszüleink, főleg a nagymamám, mert én nagypapám, ő korán meghalt, amikor én 2 éves voltam. Csak görögül beszélt hozzánk, nagyon nagy százalékban görögül beszélt hozzánk a nagymamám, és azért tudunk görögül a mai napig, mert az anyu nem, anyuval inkább magyarul beszéltünk. De ők egymással görögül, szóval az, hogy görög szót hallasz otthon, szélesen természetes volt a zenék, az ételek, azok nagyon erősen képezték ennek az alapját. És a mai napig, most már nyilván kevesebb ez, tehát hogy én sajnos kikopik a görög tudásom is, tudok és értek, de nagyon nehezen beszélek már sajnos, mert egyszerűen nem gyakorlom, meg voltam olyan lökött, hogy 10 pár éves koromtól kezdve magyarul válaszoltam, és hát ez így alakult ki, hogy mai napig, hogy az anyu görögül mond valamit, akkor magyarul válaszolok van a nagyanyámmal, és utána ezt szoktam meg.
1: Édesanyád az anyanyelvi szinten beszéli?
2: Igen, hát ő csak görögül beszélt otthon gyerekkorától kezdve, tehát ők hazamentek az iskolából, és otthon görögül ment a diskurzus, szóval, de minden nyáron igyekszünk menni most már a férjemmel, akit megfertőztem, a görög kultúrával teljesen oda van, úgyhogy sokat járunk Görögországban nyáron, vagy ősszel akár.
1: Mi a kedvenc területetek ott?
2: A szigetek most már, a szigetvilág, hát Kréta, tehát az a helyzet, hogy Krétát még nem sikerült felülmúlja semminek, azt nagyon szeretjük, de most idén már valami mást ki fogunk próbálni. Szóval ilyen szempontból ez nagyon erősen jelen van, hogy sokat megyünk, hogyha olyanom van, akkor belakok egy görög zenét, és akkor egyből oda repülök, meg az egy... Szóval az bennem van, az a vérem.
1: Maradj velem! Horváth Attila és Balázs Ferenc szerzeményét Papa Dimitriou Atina adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Trokán Nórával. A színész diploma megszerzése után a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Társulatához szerződtél, ahol egyetemi gyakorló éveidet is töltötted. De hogyan kerültél az Alföldi Város Teátrumába? Ki hívott?
1: Emlékszem, hogy talán a Koldus Opera vizsgánkat nézték, meg akkor a Cseke Péter és a Réczei Tamás, akik akkor kapták meg a színházat tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy ez volt az első, vagy talán már a második évük. És akkor fiatalokat toboroztak, és akkor emlékszem, hogy négyünket hívtak le Kecskemétre. És én nekem nem is volt igazából más ajánlatom. Tehát talán még Tatabányára az szerintem lehetett volna, de én úgy voltam vele, hogy én örültem neki, mert én azt gondoltam, hogy vidéken kezdeni az egy ajándék, mert az ember olyan...
0: Ott mindent játszhat.
1: Mindent, igen, és ott megtapasztalod azt, amit Budapesten kevés helyzet van ilyen hogy gondolkodnak benned, mint színész, és az épp, tehát hogy hogyan építsék a te pályádat, vagy azt, hogy hogyan fejleszték a te színészi kvalitásaidat, és az, hogy akkor játsszál egy ilyet, aztán megjátsszál egy olyat, de kapjál nagyot, és hát igazából az első három szerep az olyan volt, hogy az ember hülye lenne, azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy olyanokat játszottunk az első pár évben, tehát, hogy a három nővér, Irina, hogy a Szent Iváné álomba, a Helena, Pillantás a Hidrólból, a Ketrin, és hát sorra, hát itt indult. Akkor a zenést, a nyomorultaktól, akkor a gyerekdarabon át, a brutál vígjáték Födótól kezdve,

0: Történet, ez gyorsan elmesélem, hogy évek múlva, tehát játszottam ott, hiszem 8 évig, 5 évet voltam tag, és 3 évig vendég, és akkor visszamentem nézni egy előadást, és elmentem előtte enni egy étterembe, és előző évben játszottam a Herta Gablert. És egy ilyen szendvicsező volt, és akkor olyan volt, hogy az ember kért egy szendvics, és megcsinálták, és ráírták a nevét. És akkor álltam a sorba, megkaptam a szendvicset, és ránéztem, és az ott ráírva, hogy Hedda. És ez olyan megható volt, hogy szóval már nem voltam aktívan tag, de még ott volt egy ember, akinek ez egy nagy hatása volt, és meglátott, és ezt írta rá, szóval ez Budapesten biztos, hogy nem tud, nem éled meg. Vagy az, hogy mész az utcán, és akkor vagy bemész a boltba, vagy a főzelékesbe, és mondják, hogy na mi ez a következő premier, megyünk, és akkor ez nagyon az emberek szerintem ez nagyon fontos. Nekem nagyon jó volt a pályám elején, pláne, hogy egy ilyenben részt van, egy ilyen tapasztalni.
1: Mondd, miért Komó Sándor és Szűcs István szerzeményét Papa Dimitriu Attila előadásában halljuk?

0: Önök a Donko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Trokán Nórával. Közel másfél évtizede vagy szabadúszó. Miben látod előnyét, és miben hátrányát az ebbéli színész életnek?
1: Az én tapasztalatom az, hogy, és én ezt gondolom jónak, legalábbis az én tapasztalataim szempontjából, hogy az elején biztos, hogy jó az ember társulati tag, meg az, hogy rengeteg féle dolgot csináljon, és le legyen, igenis le legyen terhelve, és
0: van egy biztonságérzeted, nem?
1: Igen, de valahogy ott nem ez volt a fő szempont, hogy legyen egy biztos állásom, hanem hogy, amit az előbb mondtam, hogy sokat gondolkodjanak bennem, és hogy sokat, sokfélét csináljak. És egyébként Kecskemétre visszatérve van egy nagyon aranyos történet, még ezt gyorsan elmondom, hogy akkor először első nap az évadnyitón megérkeztem, akkor az a férfi jelmeztervezető megfogott, és fölvitt a jelmeztárba, bevitt egész hátra, mondom, most hova megyünk, és kihúzott egy jelmezt, egy ilyen Shakespeare-i jelmezt, és kinyitotta, és oda volt beleírva, hogy Trokán. És az ott az apunak az egyik jelmeze, nem tudom, 70-hányba, mert ugye ő is ugye ott kezdte a pályát. Szóval ez egy ilyen szép párhuzam volt. Na, és az elején biztos, hogy fontos szerintem az, hogy sokat sokfélét játsz, és szerintem ez egy társulati léten belül tehát úgy tudod ezt megvalósítani szerintem igazán. Most már azt érzem, hogy a mostani énemnek viszont ez áll jobban, vagy ez fekszik, hogy több a szabadságom, én szeretek jobban én dönteni, hogy mi történik velem, és ebben a létben ezt jobban meg tudom valósítani. A bizonytalanság része az erősebb, nyilván. Tehát, hogy most a következő hónapban mi lesz, azt nem tudom, de valahogy nekem ez most úgy jobban esik.
0: Nem baj, ha lúdtalpas. Jávori Ferenc és Miklós Tibor szerzeményét Molnár Piroska, Mednyánszki Ági és Papa Dimitriu Atina előadásában halljuk.
2: Egy kocsmáros, nem kievi nagy herceg, másrészt mégis valaki.
3: A semminél egy fokkal több legfeljebb,
2: egy fok.

0: Mackovicsból sosem lesz egy Rothschild, másrészt mégis valaki.
1: Jó szívű víz befogadta Rózsit,
0: jó szív, az is valami.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ellen Menken szerzeményét, melyre a magyar szöveget Csörögi István írta, Jan Zakata és Dolhai Attila adja elő. Egy új élmény.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Trokán Nóra színművésznővel. A lovaglás szeretete öröklődött édesanyától szerintem, de a fényképezés, mint szenvedély, ez hogyan és miként érkezett az életedbe?
1: Teljesen magától az hogy egyszer csak elkezdtem érezni, hogy ez engem érdekel, és szeretném magam benne kipróbálni. De ami az érdekes, az, hogy utólag kiderült az, hogy a nagyapám tök sokat fotózott. Az apu édesapja. Most kerültek elő olyan képek, amiket a nagymamámról csinált így ilyen Dunaparton, vagy hol, nem tudom, valami folyóparton, és iszonyú jó képek. Szóval, hogy lehet, hogy az ő, az tőle jött az a vonal, de valahogy mindig a képek, a vizualitás az egy nagyon fontos szerepet játszott.
0: Mi érdekel jobban, az ember, mint téma, vagy pedig a táj, a természet?
1: Az ember azért inkább, de sokat utaztunk az elmúlt években, és azért, amikor az ember például a Arizonában jár, vagy egy olyan helyen, ahol tényleg nem létező tájak vannak, akkor hát persze, az őrület, de nem vagyok egy nagy természetfotós, de főleg az emberek portrék, ugye 2021-ben kijött egy albumom, ami egy fotóalbum, ami a színészek színpadra lépés előtti pillanatait örökíti meg, és az egy nagyon nagy mérföldkő az én fotográfus életemben.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Nagyon köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, Trokán Nóra, Domján Edit díjas színművésznő és Junior Prima díjas színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Eric Clapton szerzeményét, melyre a magyar szöveget Koltai Gergely írta Papa Dimitriou Atina előadásában. Szárnya tört madár.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes előadásában halljuk Pető Zsolt és Csukás István szerzeményét, a nagy ho-ho-ho horgászt.

Kedves hallgatók, nem sokára, 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Vámosi János, Buch Tibor és Budai Beatrix is. A hírekig Csepregi Gyula szakszó.

0: Műsorajánló.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány. Ha egy fejét levágott, hét növejette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni!
4: Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
3: Tudja mi ez?
4: Rebellió!
5: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
6: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmakváros piacát a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. 5 meghaltak, 18 megsebesültek. Közben ismét lakóházba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. A légitámadásokban 4 meghaltak és 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést pedig Európa és Afrika régiója produkálta. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban, 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikoptert is bevetettek. Az erős szél nehezíti az oltást. Itthon hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Karbantartás miatt változik az 1-es és a 37 a villamosok közlekedése ma is, holnap, valamint a jövő hétvégén. Az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37 a villamos csak a Blaha Lujza tér, Népszínház utca és a Hidegkuti Nándor stadion között közlekedik. A Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között szintén pótlóbusszal lehet utazni. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél több felé megélénkül, délután 26-31, késő este 18-25 fok lesz.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
8: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Remek előadó művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Budai Beatrix, Buch Tibor és Vámosi János is. Hűvösvölgyi Ildikóval kezdjük ezt az órát, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő a Rózsabokorban jöttem a világra című tradicionális csárdást.

pici barna virs menyecske. A suttan kapóban jött, regje, hogy hölgye csinos, de káros, ez a pici barna.

0: gondolom, a szerelemben is egy pár.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Vámosi János adja elő Vértes László és Szenes Iván szerzeményét. Minden asszony életében jön egy pillanat.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Keresztes Ildikó előadásában halljuk Lerch István és Demjén Ferenc szerzeményét, Jégszív.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Cserháti Zsuzsa adja elő Henry Mancini szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Hold folyó.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Darvas Ferenc és Tardos Péter szerzeményét. Szerelemben soha nincsen igazság.

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öregkorral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öregkorral teli a hordó.

ricordo. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekordra teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekordra teli a hordó.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes előadásában halljuk Litvai Imre és Drosztmér István szerzeményét. Pompom!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 742. adást hallották, Rácz Béla és zenekara muzsikájával köszönünk el.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 155. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balog Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Az 1954-ben Mosón-Magyaróváron született Kátai Zoltán évtizedeken át ápolta és terjesztette a magyar népzenét és történeti zenét. Szervezőként is részt vállalt az 1970-es-80-as évek táncházmozgalmában. Évekig volt a Mákvirág együttes tagja, de dolgozott Halmos Bélával, Cseh Tamással, Sebő Ferenccel, a Kalákával, a Misztrállal és szinte mindenkivel, aki értékteremtő volt ebben a párhuzamos kulturális valóságban. Szerte a Kárpát-medencében találkozhattunk vele, ahogy lanttal, gitárral, kobozzal, vagy éppen a vonós fidulával kísérve énekelt régmúlt idők dicsőségéről, vagy Isten dicséretéről. Aki egyszer meghallotta mélyen zengő, szinte hipnotikus erejű hangját, sosem felejtette el. Ezen a hétvégén halála előtti utolsó lemezéről válogatunk, amelyet Écsi Gyöngyivel készítettek közösen.

Kátai Zoltánt Juhász Kristóf kérdezte 2020-ban. Mitől hat érzelmileg erősebben egy középkori eredetű ballada, mint egy mai popzene? A popzene múlékony, a népzene nem. Ezek örökérvényű dolgokról szólnak, nem pillanatnyi felszínes örömökről, bánatokról, mint a pop általában. A pop azért népszerű, mert pillanatnyi dolgokkal foglalkozik. A mikorunkban ezért is kevésbé közkedvelt és közismert a népzene. Sokkal mélyebb érzelmekről, általánosabb érvényű dolgokról szól a népdal.

Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Himugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Szankciókat vezettek be az Európai Unió hat orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Végül pedig a várható időjárásról. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26-31, kés este 18-25 fok között alakul. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: A népzene világából. Ma táncrend. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Táncrend.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az előttünk álló közel egy órában Erdély legkeletibb részébe kalauzoljuk önöket, felcsíki népzenei felvételekből válogatunk. A Csíki medence felső részmedencéje Gyergyótól délre a Marosfői hágon túl található. Ez a terület leginkább Felcsík néven ismert, és a Csíkszentdomokostól Csíkmadarasig tartó, mára szinte egybeépült területet hat községként is emlegetik. E falvak zenészei között cigányok és székelyek egyaránt előfordultak. Csíkszéken belül Felcsíkon maradt meg legtovább a hegedű gardon hangszerkettős, amely leggyakrabban hegedű kontrával egészült ki háromtagú együttessé. A furulya zenének is gazdagabb hagyománya maradt meg errefelé. Mai első hangfelvételünkön lassú és sebes csárdás dallamok szólalnak meg az egykori csíkszentdomokosi zenekar előadásában. Az 1991-ben készült gyűjtésen Sinka Sándor hegedül, Dudu Ádám kontrázik, Dudu Rozália gardonozik.

Csinka Sándor és zenekarának játéka után vegyük sorba a felcséki hagyományos férfi táncokat. Ezek a 20. század elején még őrizték cikluskezdő funkciójukat. Később már csak a táncszünetekben járták rendelésre, külön megfizetve érte a zenészt. Zenei szempontból megkülönböztethető egy negyedes lüktetésű verbunk típusú tánc, helyi nevén huszárverbunk vagy magyarországi, és a nyolcados legényes típus keleterdélyi, laza szerkesztésű változata, melyet félólához vagy zsuka néven említettek. Az orosz zsuka csak dallamában tér el. Ezt ugyanis egy a Kárpát-medencében sokfelé elterjedt orosznak tartott dallamra járták. További férfi tánc a kezes, amely kötöttebb szerkezetű, és két férfi járja egymással szemben, egyik kezükkel átlósan összefogózva egyetlen dallamra. Ennek előtagját lassabban, utótagját gyorsabban muzsikálják, és a tánc is ennek megfelelően lassul vagy gyorsul. Sinka Sándor zenekarától most félolához, kezest, zsukát, orosz zsukát és a medvés tánc dallamát hallhatjuk.

A hegedű kontra Gardon felállású zenekar mellett Felcsíkon a furulya zenének is nagy hagyománya volt. Ennek ellenére a furulyásokkal készült gyűjtésekre csak viszonylag későn, a 20. század utolsó évtizedeiben került sor, elsősorban Juhász Zoltánnak és gyűjtőtársainak köszönhetően. A hagyományt még jól ismerő Csík Jenő falvi énekesek és furulyások az utolsó óra gyűjtő program 1998-as felvételein is hallhatók. A következő felcsiki összeállításban Farkas Vilma és Margit egy új stílusú népdalt énekel, Szentes András és Károly furujázik, a magyarországi Verbunkban a Csík Karc falvi kedves Dénes gardonozik. A gyűjtő Juhász Zoltán.

A felcséki páros táncok törzsanyagát a lassú és a sebes csárdás képezi, melyeknek régiesebb dallamait Gábor Ignácy néven ismerik. Lakodalommal szokták táncolni az örömagya táncát, amely tréfás, rituális, erotikus jellegű páros tánc. Ugyanilyen karakterű a medvés. Az egyéb játékos táncok közé tartozik még a párnás tánc, a seprős, az öreg zsidós és a gólyás. Ezeken kívül még számos németes karakterű polgári társas táncot ismertek, melyeket helyenként részben a hétféle elnevezésű ciklusba foglalva járták a táncmulatságok alkalmával. Az Agyva Banda 2018-ban készítette el a Talp alá való című lemez sorozatának negyedik részét, melyen a felcséki táncokat vették sorra, és minden tánchoz rövidebb-hosszabb tánczenei folyamatot játszottak fel. Erről hallhatunk lassú és sebecsárdást, Boda Gellért hegedül, Szabó András kontrázik, a felcséki születésű Kádár Ignác gardonozik, Fundák Kaszai Lili és Kádár Ignác énekel.

Az agybabanda lassú és sebes csárdása után következzen néhány polgári tánczenéje. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is, és Felcsíktól Rábaközig sok vidéken járták. Először a zsidós következik, amelyet egyre gyorsuló tempóban táncolnak. Ezt követi a változtatós, amelyben gyorsabb és lassabb tételek váltakoznak, végül pedig a gólyást hallhatjuk, melyet az elfogyott a mákos tészta, megmaradt a tálszöveg kezdetű népies műdalra jártak. Továbbra is az agybabanda muzsikál.

Most ismét Felcsíki ének és Furulya zene következik, a 2018-ban kiadott A Föld hátán s az ég alatt című arhaikus székelyföldi népzenét tartalmazó albumról. Az összeállításban farsangosok nótáit hallhatjuk. Juhász Zoltán furuljázik, András Orsolya gardonozik, Nyitrai Marianna énekel.

Az Erdélyi Hagyományok Háza, a Kaszaj, a Világló és az Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesülete 2020-ban hívta életre azt a programot, amelyben egy-egy kis táj vagy település hosszabb tánczenei folyamatait rögzítették. Mindig az adott zenét jól ismerő bandával, a tempókat pedig táncos szakember ellenőrizte. Mára 22 kis táj, illetve település zenéje készült el, Szatmártól Moldváig felölelve Erdély teljes területét. A felvételek elérhetők az Erdélyi Hagyományok Háza oldalán, sőt letölthetők és szabadon felhasználhatók. A zenei folyamatok mellett a dalszövegek is felkerültek a honlapra. A felcsiki tánczenéket a csíkszentdomokosi Román Hunor hegedűs által vezetett kedves zenekarral vették fel. A most következő 10 perces táncrendben Román Hunor hegedű, kedves botont kontrázik, Sándor Csaba gardonozik, Tárcioli Ingrid és Karolina énekel.

Kedves hallgatóink, a Táncrend mai műsorában felcsíki népzenei felvételekből válogattunk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében a műsorvezető Lieber Endre. Adásunkat Mihó Attila és társai felvételeivel zárjuk, akik egy polka típusú polgári tánc a Ceppel kísérő zenéjét muzsikálják. Mihó Attila hegedű játékát kontrán Pap Endre, Gordonon András Orsolya kíséri. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu honlapon. A viszonthallásra!

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a finn öbölben lévő Viszock kikötője, valamint a Pszekov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyag hiány alakult ki. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcvezető ugyanakkor a hét elején jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de egy-egy zápor néhol előfordulhat majd.
0: Most
2: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
6: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntjük újra a Dankó Rádió hallgatóit. A Magyar Zene Rádiójában ma is Dankó Extra, mint ahogy minden szombaton ugyanebben az időben. A mikrofonnál Budai Beatrix
7: és ifjabb Sárközi Lajos.
6: A mai adásban nem más, mint a gyönyörű hanggal megáldott ősi hangszerünk, a tárogató szólal majd meg élőben, a magyar lélek hangja egyenesen a Dankó család felé száll. Van egy hangszer, amelynek hangja tényleg évszázad adokon át kísérte a magyar történelmet, hangja megszólalt csatatereken, kuruc táborokban, ünnepeken, temetéseken, és a magyar nóta legszebb pillanataiban is. Ez a hangszer, ahogyan már említettük, a tárogató. 2014-ben a Hungarikum Bizottság hivatalosan is hungarikummá nyilvánította ezt a hangszert, elismerve, hogy nem csak zenei eszköz, hanem a magyar kulturális örökség egyik legfontosabb jelképe. A Dankó Extra mai műsorában a tárogató történetét egy szakavat művész mondja majd el, meséli el nekünk, de erről még egy kicsit később.
7: A tárogató története több évszázadra nyúlik vissza. Kevesen tudják, hogy a tárogató név eredetileg egy egészen más hangszerre utalt. A 17. és 18. században a tárogató egy kettős nádnyelves hangszer volt, amelyet török sípnak is neveztek. Ez a hangszer a perzsa-arab-török zurna hangszer rokona volt, és a törökök révén került Magyarországra. Hangja erős, átható és messzire hallatszó volt.
6: A 18. század végére a hangszer egyre inkább a hazafias emlékezet jelképévé vált. Hangja már nem csak zene volt, hanem történelem. A tárogató hangjában valóban ott van a magyar történelem. Ez a hangszer nem egyszerűen egy hangszer, hanem egy hangzó emlékmű, amikor megszólal, évszázadok szólalnak meg benne. Hamarosan megérkezik ide a Dankó Rádió stúdiójába dr. Terék József tárogatóművész, zenei világrekorder, de még mielőtt a Dankó család körében köszönhetnénk, zenélünk egy kicsit. Szóljon felvételről már is Szalai Antal zenekarának kíséretében a Nyári estén messze száll a tárogató hangja című magyar nóta. Énekel Fejes Sándor.

0: Ahogyan ígértük, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük dr. Terék Józsefet, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett tárogatóművészt, aki világrekorder. Több mint 100 saját szerzeményt írt ősi hangszerünkre, a tárogatóra, koncertezik szerte a nagyvilágban is, mindemellett kulturális örökségvédelmi kiadványokat is szerkeszt. Szervusz, kedves József, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk a Dankó Rádió stúdiójában.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és a Dankó Rádió kedves hallgatóit, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek ma.
0: Ez az ősi hangszer, ez a több száz évre visszanyúló történelem, amit magában hordoz ez a gyönyörű, fafúvós csoda, ez téged mikor és hogyan fogott meg? Mikor találkoztál először a tárogatóval?
1: Hát a tárogatónak valóban nagyon érdekes története van, és már több mint 7 évszázadra is visszanyúlik ennek a múltja igazából a magyar területen, illetve inkább azt is lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében, hiszen azért nem csak a mai Magyarország területén, hanem a környező régiókban, országokban is fellelhető volt. Azért mondom, hogy országokban, mert nem csak a magyar felvidéki részen, hanem ugye ezen a hangszeren játszanak a mai napig a csehek, a szlovákok, a románok, gyakorlatilag a környező országban ezek a muzsikusok a saját magukének érezték a hangszert. Hát én először még gyermekkoromban találkoztam a tárogatóval, és egy nagyon érdekes élmény volt az számomra, hogy nem tudtam, hogy ez milyen hangszer. Hát, hogy én akkor én furuljáztam a zeneiskolában, meg utána klarinétot tanultam, és én csak azt láttam, hogy ez valami teljesen más, sokkal hangosabb, másabb is, és hosszú éveknek kellett eltelni, amikor én magam is kaphattam egy tárogatót, NASA ajándékba. És ami ugye nekem van, ez egy 100 éves Stovasser tárogató, ez az a békebeli tárogató, amit a tárogatósok mindig szeretnének megszerezni, mert ennek szép hangja van, temperált, ugyanakkor nem ez volt a legelső tárogató, ami ugye megjelent Magyarországon, és érdekes, hogy ezt a hangszert, amit én most hoztam, és majd meg is fogok szólaltatni, ez idén éppen 130 éve, hogy megreformált a Sunda Vence József, akitnek a munkáját aztán folytatta Stovasser János, és talán még érdekesebb, hogy ők cseh hangszerkészítő családnak a sarjai, akik a 19. század közepén új hazájuknak választották Magyarországot, és hát Budapesten telepedtek le, és készítették a hangszert. A történet pedig nagyjából ott folytatódik, hogy 2009 óta én folyamatosan tárogatózok, és mint ahogy mondtad is, hogy a hangszer 2014-ben Hungarikummal nyilvánították, én akkor eldöntöttem, hogy igaz, hogy eddig játszottam népzenét, játszottam magyar nótát, játszottam lakodalmakba, bálokba, voltam kísérőzenész a Sebestyén Mártának, de elég széles volt a paletta. Én eldöntöttem, hogy akkor 2015-től Hungarikum hangszerünket, a tárogatót szeretném népszerűsíteni, és hát ennek azóta már 11 esztendeje.
2: És milyen jól tetted.
0: És micsoda világsikereket értél el mindezzel, de még én visszakanyarodnék Sunda Vencel, Józsefhez és Stovasserhez, mert hogy megütötte a fülemet, hogy megújította a hangszert, ugye Sunda Vencel József elképzelései aztán valahogy mégis megváltoztak ezen a hangszeren. Mik ezek a változtatások?
1: Hát próbálom röviden elmondani magának a tárogatónak a főbb korszakainak a jellegzetességeit. Ez a duplanádas megszólaltatás, ami már elhangzott, ez gyakorlatilag, ezt úgy kell elképzelni, hogy ami ma a fagotton és az oboán is látható, két nád egybefordítva, és gyakorlatilag ezt kellett megszólaltatni a tárogatón is, illetve elődjén a török sípon, tárogató sípon. A 18. században már a tárogatósokat egyébként síposoknak hívták, tárogató síposoknak. Nagyjából innentől lehet azt mondani, hogy a tárogatót rendszeresen és tudatosan elkezdték használni erre a hangszerre. Hát ugye maga a hangszer az tényleg úgy nézett ki, mint az urna korábban, és valóban arab-perzsa eredetre vezethető vissza az eredete. Azonban a maga a testnek a felépítése, ahogy megreformálták, az egy teljesen más és vadonatúj hangszert eredményezett. Ami nagyon érdekes, hiszen én ugye szakszofonos is voltam, és hát a szoprán szakszofonra 95%-ban hasonlít, és nagyon érdekes, hogy maga Adolf Sax például a szakszofonnak a feltalálója, ő amikor az első hangszereket készítette, érdekes módon szintén a 19. század közepén, akkor az fából készült, és Berlioz mondta neki, hogy ezek a hangszerek nem nagyon jók, nem jól temperálhatók, és valami más anyagból kellene készíteni. És hát akkor Adolf Sax elkezdte fém ötvözetekből gyártani az első hangszereket, és érdekes, hogy Belgiumban, Dinant városban, az Adolf Sax Hangszer Múzeumban, ott még megtalálhatók az első fából készült szakszofonok, és milyen érdekes, hogy az első szakszofon így nézett ki igazából, mint maga a tárogató, egy picit a fogásrendszer mindenkire eltér. Ennek a fogásrendszere, ami nagyon érdekes, hogy az oboa, a klarinét és a szaxofon között van valahol félúton, harmadúton, viszont kromatikus lett a hangszer, ami egy hatalmas nagy újítás volt, hiszen előtte nem voltak félhangok a hangszeren, igazából billentyűk sem voltak, nagyon egyszerű felépítése volt ugye a korabeli hangszernek egészen a 19. század közepéig, és akkor jött igazából ez a elgondolás, hogy mint ahogy a cimbalmot is megújított a Sunda Vence József, és pedállal látta el, és milyen jól tette, és ráadásul ez is hungarikum hangszer lett, jót tett a tárogatónak is, és milyen érdekes, hogy a cigány muzsikusok voltak a legelsők, akik a tárogatót kézbe vették, és bizony ők voltak azok Olá Lajos vezetésével, akik aztán a legmagasabb szintre emelték a hangszert, ami nagyjából az első világháborúig tartott, és ott egy újabb szünet keletkezett.
2: Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mivel úgy újra lett építve ez a hangszer, tulajdonképpen sokkal szélesebb körben lehet vele játszani bármit. Persze az előző időkben, amikor még nem voltak mondjuk félhangok, akkor ha ezt a kedves hallgatóknak el tudnám mondani, mire használták a félhangok előtt?
1: Hát igen, nagyon nehéz megfogalmazni, mert ugye én magam is félig meddig vendéglátós muzsikusnak érzem magam sok esetben, hiszen mindenféle zenei műfajban játszok, és nekem pont ezért tetszett meg a tárogató, hogy minden műfajban lehet vele muzsikálni. Hát az elődjével ezt nem lehetett megcsinálni. Maga a hangterjedelme is sokkal kisebb volt, a megszólaltatása is jóval nehezebb volt. Igazából azt mondták annak idején, hogy ilyen... Tehát ahogy el is hangzott, hogy a harctéreken azért közvetlenül nem tudom, hogy mondjuk háborúban ott mennyire volt kedve az embernek tárogatózni, de a síposoknak az oldalán ott lógott a tárogató. Jeladóként használták egyébként, illetve tábori muzsikákhoz használták. Ezekről már fennmaradt kordokumentumaink is rendelkezésre állnak, és nagyon nagy becsbe tartották annak idején egyébként úgy a katonai életben, mint a hétköznapi életben a tárogató síposokat, de jóval egyszerűbb dallamokat, jóval egyszerűbb megformálásokat lehetett rajta, és természetesen ezeket a finom kifejezéseket, amiket ugye a félhangos, kromatikus hangszerrel meg lehet valósítani, ezt azon még nem lehetett. Többek közt úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy megfogalmazódott az igény, és egyébként nem csak Sunda Vence József és Tovasszer János volt az, aki fontosnak tartotta, hogy megújítsa, hanem érdekes például, hogy Fáy András grófnak az egyik legnagyobb barátja, szülőfalom szülötte Simon Fi Kálmán nótaszerző is nagyon sok fontos lépést tett meg annak érdekében, hogy a tárogatónak az utolsó darabjait még feleljék a szabadságharc után, és sikerült is nekik, de érezték, hogy ezt a hangszert kicsit reformálni kell, és a Millenniumra ezzel is készült.
0: Szólaltassuk meg ezt a hungarikum hangszert. Mi az, amit most szívesen átnyújtanál hallgatóinknak, csak úgy szálljon az éterbe a tárogató hangja? Mit hallunk most?
1: Az első összeállítás az mindenképpen az eddig elhangzottakhoz fog kapcsolódni, hiszen a tárogatósok régen, nagyon fontos információ, hogy egymaguk szólóban játszottak. Nem párosult hozzá semmilyen zenei kíséret, és ha már idén ünnepeljük második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének a 350. évfordulóját, akkor most hangozzon el ebből a korból, a 18. század elejéről néhány kuruc dallam Rákóczi nóta.
0: Halljuk szeretettel itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Terék József tárogatózik.

0: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Budai Beatrix és
1: ifjabb Sárközi Lajos.
0: Vendégünk pedig nem más, mint dr. Terék József, tárogató művész. Ma már hallottuk a tárogató hangját, de még adunk ízelítőt ebből, én ezt megígérem önöknek. Ugyanis a tárogató a magyar zenei élet fontos hangszere. A millennium idején 1896-ban különösen nagy figyelmet kapott, a nemzeti zenedében tárogató szak indult, és Kádi Gyula megírta az első tárogató iskolát. A hangszer már nem csak szóló hangszerként vált népszerűvé, hanem cigány zenekarok is előszeretettel használták. Nem titok, a tárogató különösen alkalmas magyar nóták és különböző műdalok előadására is. Az érdekelne engem, hogy hogyan itt kiderült, hogy a nemzeti zenedében is már ugye kifejezett tárogató szakot alapítottak, hogy mégis azért előtte nyilván egymást oktatták a tárogatósok, és hogyan fejlődött maga a hangszer használata, mert ahogyan a mi életünk modernizálódik, úgy a zenei világ is, de mégis azért ősi hangszernek hívjuk, ősi dallamokhoz kapcsoljuk. Hogyan tud megélni ebben a két dimenzióban ez a hangszer?
2: Elég nehezen, hogyha röviden kellene válaszolnom, hiszen amikor kérdezik tőlem koncerteken, hogy ez az a hangszer, amin a 18. században játszották a kurucnótákat, azt kellene, hogy mondjam, hogy igen. És sajnos sokszor ez el is hangzik más művészek esetében, de nem ezen a hangszeren játszottak a 18. században, hiszen várni kellett még utána közel 200 évet, hogy megszülessen ez a hangszer. Én ezt a kettősséget próbálom is mindig képviselni, de folyamatosan el szoktam mondani, hogy én nem azon a hangszeren játszok, ami a 18. században volt. És azáltal, hogy megszületett a milleniumra egy vadonatúj hangszer, azáltal egy óriási űr is keletkezett, hiszen miből tanítsuk, kinek tanítsuk, hogyan tanítsuk. Itt van a kezünkben ez a csoda, megszületett a hangszer, és akkor kellene hozzá valami, hogy tudjuk tanítani. És elkezdték a már említett személyek ezeket a fantasztikus kottákat egyébként készíteni, és én még azért azt mondanám, hogy még jó részt még mindig magánjellegű oktatásokba mentek, de már ugye volt lehetőség ugye a zenedébe ennek az elsajátítására. Kevesen voltak azok, akik valóban tudták oktatni a hangszert, hiszen gyakorlatilag azonnal meg kellett tanulni ennek az újfajta hangszernek a korszerű és megfelelő használatát, elődje pedig nem létezett. És már ugye említettük, hogy a cigányzenészek kaptak a lehetőségen, és ugye a klarinétosok ők át is váltottak tárogatóra, és hát érdekesség, hogy olyan futótűzként terjedt a hangszer, hogy például az első világháborúval bezárólag Európa legnagyobb szimfonikus zenekaraiban például a partitúrák között volt tárogató partitúra, és például a Tristán és Izolda az elképzelhetetlen lett volna tárogató nélkül, illetve tárogatós nélkül. Ez a legtöbb esetben az ottani klarinétosoknak volt a feladata, akik átképezték magukat, tehát Európa szerte azért maga a tárogató is próbált terjedni, tehát voltak tárogatósok a magyar zenészeken kívül is.
3: Bocsánat, maga... akkor itt adjuk az ötletet a nagy szimfonikus zenekaroknak, hogy tessék a tárogatót visszatenni.
0: Hozzák vissza. Komponáljanak olyan műveket, igen.
2: Egyébként kortárs műveknél egyre többször találjuk, de és jó. Már most elkezdődött most már az is ma így, vagy a 20. század végén, 21. század elején, hogy most már írnak tárogatóra ismételten műveket, tárogatóra és kamarazenekarra, tárogatóra és zongorára, de hogy visszakapcsoljak a 19. század végére, maga az oktatás az lassan indult el, és sajnos nem elegendő kotta mennyiség volt. A mai napig nagy küzdelem egyébként, hogy milyen kotta irodalomból tanítsák a tárogatósokat, hiszen klasszikus tárogató oktatás még a mai napig nem létezik. Népi tárogató oktatás az már létezik, néhány intézmény

0: Újra zenélnénk.
1: Hát élve azzal a lehetőséggel, hogy már ezzel a tárogatóval mindent lehet muzsikálni, és én a tárogató Hungarikum koncertemen nem csak a magyar zenét képviselem, hanem a nemzetközi kitekintést is fontosnak tartom. Úgy gondolom, hogy a világ egyik legismertebb könnyűzenei számát fogjuk elmuzsikálni, ami Consuelo Velázqueznek a Pesame Mucho című szerzeménye. És kifejezetten érdekes lesz, úgy gondolom, cimbalom kísérettel, illetve tárogatóval és hegedűvel.
0: Hát kedves hallgatóink, kedves Dankó család, most is egy olyan következik itt a Dankó Extrában, ami még nem volt. A cimbalomnál Csík Gyula, a hegedűnél ifjabb Sárközi Lajos, a tárogatónál Terék József muzsikál.

0: Kedves hallgatóink, önök még mindig a Danko Extra című műsorunkat hallgatják. A mai vendégünk dr. Terék József, tárogatóművész, akit ismét nagy szeretettel köszöntünk. Józsi, az előbb beszéltünk a kottákról, ugye a tárogatónak a lehetőségeiről, és hát itt a kedves műsorvezető társam már pedzegette azt, hogy esetleg te írtál-e ilyenfajta kottákat, vagy hogy van-e tervben kiadni ezeket a kottákat. Kérlek, mesélj, azt hiszem, te többet tudsz erről, mint mi.
1: Ugye az előbb már említettem a tárogató hungarikum koncertemet, amelyet 2015 óta valósítok meg, és folyamatosan arra törekszem, hogy valami teljesen újat is tudjak adni a közönségnek. Az, hogy elmuzsikálok ismert magyar nótákat, ismert világslágereket, ismert verbungosokat, ez is egyedülálló, hiszen a tárogatón nem cigány zenészek közt úgy tudom, én vagyok az egyetlen, aki fölvállalta, hogy mindenféle zenei stílusban alkot és koncertezik. De szükségét éreztem annak, hogy egy kicsit abból is tudjak adni, amit úgy én belülről érzek, hogy szeretnék magamból kiírni és a közönséggel megosztani. És készült 2023-ban egy olyan könyvem, hogy előadási darabok tárogatóra és zongorára. Ez teljes egészében klasszikus kotta. Rendes B-s tímben meg van írva a tárogató kotta, és alatt a violin basszus kulcsban a zongora partitúra. És gyakorlatilag ezzel lehetővé is tettem, hogyha valaki szeretne újabb darabokat tanulni, akkor alap, középfok és felsőfok számára találhatók benne darabok. Nincsen egységesen elosztva, de a kezdeti darabokat, azokat az alapfokon javaslom, és aztán persze a végén, amik vannak, azokat még a felsőfokon is szerintem majd emlegetni fognak engem, hogy miért írtam ebbe a hangnembe és ilyeneket. De úgy gondoltam, hogy a tárogatón egyrészt fontos, hogy folyamatosan bővítsük a repertoárt, hiszen elég szegényes az a repertoár, ami ránk maradt a 19.-20. század fordulójáról, de azért szerencsére más zeneszerzők is így gondolták, és azért kisebb mennyiségbe mások is írtak műveket. Én arra törekedtem, hogy legyen verbunkos, legyen bartókos, legyen kodályos, természetesen a verbunkosokat a békebeli 19. században nagyon ismert és egyébként igazi sikerként megélt verbunkosok mintájára, de ugyanakkor legyenek kortárs művek, legyenek magyar nóta, az ámolcsárdás is benne van egyébként, és nekem az is egy fontos volt, hogy az utókornak én hagyjak magamból is valami lenyomatot, a saját variációim szerepelnek benne, ott van a dallam, ott van a variáció, alatta pedig a zongorista küzd, hogy ne essen ki a tempóból, és most már az a tapasztalatom, hogy elkezdtek tanítani ezekből a dalokból, ebből a könyvből, de természetesen nem állt meg a sor, hiszen folyamatosan dolgozok azon, hogy elinduljon a klasszikus tárogató oktatása alapközép és felsőfokon. Már egyszer nekifutottam, nem sikerült, de aki ismer, az tudja, hogy én ennyivel nem szoktam megállni, úgyhogy addig fogok menni, és addig keresem a partnereket ebbe, amíg ezt nem tudjuk elindítani, mert a tárogatónak, a klasszikus tárogatónak az oktatása, ha el tud indulni, akkor azt mondom, hogy fönn fog maradni a következő 50-100 évben is, és írni fogom továbbra is a műveket természetesen.
0: Igen, talán az fontos, hogy ne csak szájról szárja terjedjen a tárogató, hanem egyfajta hangszeres ismeret is a tanulás útján megtörténjen, és szerintem ebben te nagyon-nagy úttörő vagy. Én bízom benne, hogy ez sikerülni fog.
1: És hát feszegettem ugye a hangszernek a megszólaltatási lehetőségét, tehát olyan darabokat írtam, ami egyébként hangszerszerű, jó játszható, és ami nagyon fontos, hogy ezt a kottát egy az egybe lehet használni klarinéthoz és szaxofonhoz is, tehát azáltal, hogy a tárogatósoknak jó, igazi kiegészítő oktatási segédanyag a zenepedagógusoknak itthon, de saját tapasztalatom, hogy most már Kínától Kanadáig használják ezeket a kottákat, konzervatóriumokban, akadémiákon, ahol én megfordultam, és óriási büszkeség ez nekem, hogy ezeket a kottákat használják, játsszák, ezáltal a magyar zenét népszerűsítik.
2: Igen, ezt akartam mondani én is, amit Lajos, hogy ez nem csak neked óriási büszkeség, hanem nekünk és Magyarországnak. Ezek nem nagy szavak, ez az igazság, hogy van valaki, aki tényleg kiválaszt egy hangszert, egy ősi magyar hangszert magának, és tűzön vizen át azon dolgozik, tesz érte, hogy minél több helyen megismerjék, és hogy tovább örökítsük nem csak a hangszer szeretetét, nem csak rádió felvételeken csendüljön fel, hanem igen, 50-100 év múlva is legyen az, aki professzionális szinten meg tudja szólaltatni ezt a hangszert.
1: És talán azt most itt az ideje, hogy elmondjam, hogy ha egy 56-os kanadai magyar barátomtól én ezt a hangszert nem kaptam volna NASA ajándékba, mert hogy én nekem nem volt rá pénzem, hogy vegyek egy ilyen hangszert, akkor én nem népszerűsíthetném a hangszert, nem lenne lehetőségem tárogatózni. Ezek ma drága hangszerek, az eredeti körülbelül 250-300 példány maradt fönt a valóban eredeti hangszerből. Ez egy óriási nagy kegy volt nekem Abt Kamil barátomtól, aki már most az égi zenekarban van fönt. Az ő adományának következtében én el tudtam kezdeni egy olyan munkát, és adott nekem a hangszerrel egy olyan nemzeti identitást, amit azt hittem, hogy nem lehet adni. És aztán kiderült, hogy mégis lehet adni, és azáltal, hogy kaptam egy tárogatót, kaptam egy olyan erős, hazafias érzelmet, amivel próbálom én is szolgálni abszolút alázattal, egyrészt a magyar zenei értékeinket, másrészt népszerűsíteni, ahol csak igény van és lehetőség van rá.
2: De jó ezt hallgatni. Hát, kedves Dankó család, hölgyeim és uraim, most ismét zenélünk egy kicsit, természetesen Terék József felé fordulok, hogy mit hallunk a folytatásban?
1: Hát, ha már beszéltem itt az álmodcsárdásról, megemlítettem.
2: Sejtettem, hogy így lesz.
1: Nekem azért kedves darab egyébként, mert én 4 éves voltam, amikor Puka Károlyt hallottam a Vonópárbajon, és előadta ezt a darabot. Természetesen mindenkinek megvolt a saját versenyanyaga, de én akkor pici gyerek voltam, és bennem a legelső emlékkép, hogy láttam ott egy bácsit, hát akkor még egy fiatal ember volt, meg most is fiatal természetesen, de hogy ahogy muzsikálta, és hogy egy húron, és hogy hát ez hogy lehet, hogy ez ilyen fantasztikus, és nagyon megérintett. Aztán valahogy a zenekaromba mindig előkerült az álmodcsárdás, és tárogatóval szerintem elég érdekes, hogy azzal nem nagyon szoktak párbajozni, talán pont az álmodcsárdásban. Ugye a klarinét, a hegedű, a cimbalom rendszeresen, de a tárogató az nem, és természetesen tárogató ellenes módon, mivel nem az ámol a békebeli hang, nem amin szeretnek játszani a tárogatósok, én rendesen ámolba nekiesek a zenekarnak.
2: Hát akkor hallgassuk meg. Ismételten ifjabb Sárközi Lajos, Csík Gyula és Terék József muzsikál itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják itt a Magyar Zene Rádiójában. Vendégünk dr. Terék József tárogató művész. Egyben szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is a mikrofonnál. Budai Beatrix.
1: Csifi Apsár, Közi Lajos.
0: Hát természetesen a tárogató hangszerről beszélgetünk már 11 óra óta. Azt gondolnám, hogy ez egy kimeríthetetlen téma, nem csak azért, mert hogy több száz éves ősi magyar hangszerről van szó, hanem azért is, mert József ugye nagykövete ennek a fafúvos hangszernek, és szerte hirdeti hangját, felépítését, magát, tényleg a hangszert mindenfelé. Volt egy nagyon szomorú időszaka ami életünknek, ez volt a COVID, az alatt is az emberek, zenészek, mindenki is bezáródott a négy fal közé, és nem véletlenül tértem rá erre, mert tudom, hogy ott valahogy abban az időszakban nem feltétlenül lógattad az orrod, hogy a legjobb értelemben mondjam ezt. Szóval világversenyek, több mint 100 ilyen díjad van? Vagy még több? Vagy hogy van ez?
2: Hát most már 101.
0: Na, majdnem eltaláltam.
2: Most már kereken 101. A Covidról nem szívesen szeretnék beszélni, de mégis muszáj onnan indítani, hiszen igen, ez az elgondolás, ez onnan indult. Hát én akkor már majdnem 30 éve muzsikálgattam, és gondolkoztam rajta, hogy befejezem az egészet és abba hagyom, vagy pedig kitalálok valami újat. Ugye láttam a cigányzenész kollégákat, akik ugye fantasztikus muzsikusok, és el kellett, hogy menjenek portásnak, biztonsági őrnek, és a egyszerű hétköznapi embertől keresetlen szavakat kaptak. Nagyon-nagyon megsajnáltam őket, megmondom őszintén, és összetettem a két kezem, hogy nekem akkor még volt munkahelyem, most már az sincs, de most már én is főállású muzsikusként dolgozok, és nagyon becsültem őket, hogy megmaradtak ugyanolyan jó embereknek, és amikor lehetőség volt, azonnal visszajöttek muzsikálni, és én akkor eldöntöttem, hogy én akkor megpróbálom azt a kis szabadidőt, ami van nekem otthon, hogy vajon a világba, ha már leálltak a nemzetközi versenyek, ha már leálltak a koncertek, sehova nem lehet menni, akkor milyen lehetőség van egy művésznek. És megnéztem, hogy a legnagyobb nemzetközi zeneszerző versenyek, legnagyobb zenei előadó művészeti versenyek vajon mit csinálnak, és behúzódtak az online térbe. És akkor eldöntöttem, hogy egyetlen esélyem, hogy talpon tudjak maradni, hogy én megpróbálom akkor ezeket a világversenyeket, hogy a tárogatóval mit lehet kezdeni. Hát nagyon meglepődtem az első világverseny győzelemnél, hiszen azért tárogatósként fogalmam se volt, hogy hogy fogják egyáltalán fogadni azt, hogy egy vadidegen, mert azért ki kell jelenteni, hogy minél jobban távolodunk a Kárpát-medencétől, ezt a hangszert nem ismerik.
0: Persze.
2: Ugyanakkor Portugáliában, Spanyolországban, Sri Lankán megvannak a teljesen hasonló, 95%-ban ilyen kinézetű hangszerek, de igazából nem ismerik ezt a fajta hangszer. És megszületett az első versenygyőzelem, aztán megszületett a második, aztán az ötödik, a tizedik, és igazából 27 hónap alatt sikerült 100 világversenyt megnyerni. Ami attól különleges és attól érdekes, hogy nem nagyon követték Magyarországon a példát, tudtak róla, reklámoztam, segítettem is volna, de nem éltek nagyon a lehetőséggel. Azért ez egy nagyon érdekes időszak volt, és az emberek ugye megrettentek, hiszen a világjárványnál rájöttünk, hogy azért nagyon támadható és vétlen az egyszerű ember.
0: Igen.
2: És én nagyon örülök neki, hogy ezt a lépést megtettem. Minden versenyre készülni kellett, minden versenyre mást kellett beküldeni, ezeket professzionális minőségben rögzíteni kellett, úgyhogy kép és hang. Nem volt két egyforma versenykiírás, tehát nagyon komoly felkészülést igényelt. Otthon, amikor készültem rá, hát ugye a gyerekek is otthon voltak, feleségem volt ugye a tanár, mert hát ugye ez így volt minden családban. Rám csapták az ajtót, amikor elkezdtem gyakorolni, hogy már megint készülök valamire, de hát ugye a hangos tárogatóval nem lett halkan gyakorolni, meg készülni, és végül is a 100 világversenyt 2024-ben az Official World Record világrekord, engem pedig világzenei világrekord erre nyilvánított, ami úgy tudom Magyarországon ebben a formában az első. Szerettem volna, hogy Guinness világrekord legyen, de nem volt rá 15 ezer euróm, amibe kerül a Guinness világrekordnak a hitelesítése. Aha. Így egy jóval olcsóbb változatot választottam, és most már hivatalos dokumentum is
0: van róla. Fantasztikus, fantasztikus, tényleg le a kalappal előtted. Nekem lenne egy kérdésem, hogy ugye most 101 versenyről beszélünk, és egy bizonyos időszakról. Ugye mondtad, hogy mindenhol más volt a kiírás. Megszabták, hogy mit kell eljátszani, megszabták, hogy milyen hangszerek, vagy ezek vegyes versenyek voltak, mondjuk énekesek is indulhattak, nyilván klasszikus, vagy volt egy jazz stílusú, és akkor oda is beneveztél. Tehát, hogy ez hogy kell elképzelni?
2: vannak korcsoportok, vannak zenei stílusok, vannak kategóriák, valahol meg van határozva, hogy milyen stílusú zenét, hány perc időtartamban, maximum hány darabot, de ha játszok 2-3-at, az vágatlanul, maximum zongora kísérővel, de inkább szólóba. Olyan is volt, hogy könnyű zenei darabban lehetett indulni. Ott azért nem indultam, mert én a versenyeken zenei alappal soha nem indultam. Ugye a koncertjeimen előszeretettel alkalmazom én is a zenei alapot, tehát élőbe tárogatózok és zenei alapra, mindenféle zenei stílusban, de itt úgy gondoltam, hogy a tárogatót szólóban, illetve maximum zongora kísérettel, elsősorban klasszikus darabot, magyar nótát, saját szerzeményt. Itt a repertoáron volt nekem Kodály Zoltán Kállai kettőse, az Ámolcsárdás, volt Kuruc összeállítás, Szülőföldem a Tápió mentének egy népzenei összeállítása, aminek a kutatását én végeztem el 15 év alatt, és az volt a tapasztalat, hogy nagyon jó szívvel fogadták. Olyan, hogy tárogató kategória sehol nem volt. Olyan volt, hogy fafúvós, olyan volt, hogy klasszikus, olyan is volt, hogy meg kellett, hogy kérdezzem, hogy indulhatok-e egyébként a versenyen, és akkor mondták, hogy küldjek egy videót, mert fogalmuk sincs, hogy ez milyen hangszer, és akkor elküldtem, és írták, hogy természetesen, hát ez szaxofon. És akkor írtam, hogy nem szaxofon, de ha nem gond, akkor ezzel elindulnék, és gyakorlatilag mindenhol sikertörténet volt.
1: Bocsánat, például egy ilyen világversenyen a magyar nótát hogy fogadták? Ez engem nagyon érdekelne.
2: Nagyon szerették, és pont egy magyar nóta, bocsánat, az Ámolcsárdás volt, amivel egy versenyen 100-ból 100 pontot értem el, és a nagy, ugye ezek járnak ilyen nagy kupával, meg mindennel, otthon a gyerekek ezzel szoktak játszani hétvégente.
0: És abból eszik a fagyit.
2: Igen, egy óriási, egy ilyen, hát egy ilyen majdnem fél méteres kupát is küldtek. Tehát mindenhol kapott az ember vagy egy digitális oklevelet, vagy nagyon ritka esetben volt, hogy ilyen igen jelképes pénzjutalom volt, de hát az nem divat ezeknél a versenyeknél. Viszont emlékérem, kupa, emléktárgy, vagy oklevelet elküldtek, akár postai, akár e-mail formájában. Tehát, hogy nagyon tetszett, alapvetően azt tetszett nekik, én azt vettem észre, hogy Magyarországról, magyar zenével, egy ismeretlen magyar hangszerrel egy magyar ember elmert indulni olyan versenyen, ahol gyakorlatilag senki más.
1: Ez nekünk is tetszik.
2: Igen, és egy dologra jöttem rá, amire egyébként, bocsánat, a cigány zenészek már hosszú ideje rájöttek, hogy ha valami egyedi, és kialakítjuk a saját stílusunkat, akkor arra fölfigyel nem csak az ország, hanem a világ is. Én csak áttettem ugyanezt a receptet a tárogatóra, úgyhogy hálásan köszönöm nektek, hogy ezt eltanulhattam. Egyébként nem lett volna 100 világbajnoki cím.
0: Hát tényleg szívből gratulálunk még egyszer, és hát süveg emelés, nem tudom én hányszor. Kedves hallgatóink, most a folytatásban ismét zenélünk, az ősi hangszer a tárogató mellett, cimbalom és hegedű szó is felcsendül majd, és hát a Dankó Rádió, valamint a műfaj kedvelőinek egyik legismertebb csárdása szól. Azt hiszem, a most kezdődik a tánc, emellé tettük le a voksot, igaz?
2: Így van, nekem egyébként az egyik kedvenc magyar nótám, már csak azért is, mert ugye tárogatósként nekem óriási példaképen volt Puporka András, és az, amit ő erre a nótára fúj, egyrészt azt akkor se fogom tudni lefújni, hogyha 10-szer születek újjá, másrészt nekem talán ez áll a legközelebb.
0: Hát akkor kezdődjön a tánc itt a Dankó Extrában, a Magyar Zene Rádiójában.

0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ennyi fért mai Dankó Extra című műsorunk idejébe. Vendégünk volt a többszörösen kitüntetett, a világhírű ősi hangszer mesteri megszólaltatója, dr. Terék József tárogatóművész. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönjük.
2: Én is köszönöm a meghívást, és további sok sikert, jó munkát kívánok nektek.
0: Ugyanezt kívánjuk neked is, és amit megtanultunk abban a már említett két évben is, hogy bizony az egészség a legfontosabb. Munkatársaink Díszabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is velünk, hiszen a déli krónika után már jó ebédhez szól a nótán, aztán szívküldi szívnek szívesen, és tudod-e még az én nótám. Búcsúzunk már a önöktől a mikrofonnál.
1: Budai Beatrix
0: és ifjabb Sárközi Lajos. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Találkozzunk a jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartson velünk nyáron is!
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
2: Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16:55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit főbb híreink először röviden. Washington szerint Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. Moszkva egy ilyen akcióval tenni próbára a NATO keleti védvonalának képességeit.
2: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról.
1: Orvosokat avattak Budapesten a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén, csak nem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
2: Sok napsütés várható, esőre nem kell számítani. Délután 26-31 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet. Az erről szóló jelentés szerint Moszkva egy ilyen akcióval tenné próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök azt mondta, országa felkészül az esetleges orosz támadásra. Kara Barnabás és Ambrós Róbert összeállítása.
3: Komoly figyelmeztetést adott Varsó számára az Egyesült Államok. Washington szerint ugyanis Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. A jelentés szerint Moszkva drónokkal és szárazföldi csapatokkal indítaná az offenzívát. Szakértők szerint egy ilyen provokáció célja, hogy nyomást gyakoroljanak Ukrajna nyugati szövetségeseire, és visszafogják a Kijevnek nyújtott katonai támogatást. A következő hónapok kritikusak lehetnek, így reagált a fenyegetésre a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk kiemelte, országa felkészült az esetleges orosz támadásra. A következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Ismételten hangsúlyozhatom, tisztában vagyunk a fenyegetésekkel, többek között a szövetségeseinktől kapott információknak is köszönhetően, mondta a lengyel miniszterelnök hozzátéve, országa továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Néhány napja az Európai Tanács elnöke tette egyértelművé, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. Fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta Antonio Costa. Közben az Európai Unió külügyi főképviselője bejelentette, az orosz csapások miatt újabb szankciókat vetnek ki Moszkva ellen. Kaja Kallas kiemelte azt is, hogy a héten megkezdték az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetését. Oroszország továbbra is fokozni fogja a nyomást a kitűzött célok eléréséért, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt mondta, az EU konfrontálódni akar Oroszországgal. Kétségtelen, hogy Európa élezi a konfliktust. Az sem vitás, hogy miközben az Európai Unió kialakítja saját védelmét, a fegyverkezés útjára lépett. Ugyanígy kétségtelen az is, hogy lényegében elkötelezték magukat az Oroszországgal való konfrontáció mellett, szögezte le a Kreml szóvivője. Az orosz-ukrán háború és Kijev pénzügyi támogatása az ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája lehet. A Reuters szerint a szövetség tagjai 140 milliárd euró katonai támogatást fogadhatnak el Ukrajnának a következő két évre.
1: Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részlete Kíváncsik Attilától.
4: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
1: Azonosították a monakói robbantás feltételezett elkövetőjét, a hatóságok szerint egy 39 éves ukrán nő hajthatta végre a merényletet, egy ukrán milliárdos ellen, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Közben Németországban az északi áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében az ügyészség az ukrán vezetést tette felelőssé. Kijev továbbra is tagad. Mészáros László összeállítása.
5: Azonosították a monakói bombatámadást gyanúsítottját. A hercegség ügyészsége és az Interpol közölte, a robbantást a 39 éves ukrán Anasztázia Berezovska követte el, aki ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. A merénylet hétfő este történt. A célpont Vadim Jermolajev ukrán milliárdos volt, aki éppen a párjával és 13 éves fiával tartott hazafelé. A robbanásban mindhárman megsérültek. Az üzletember állapota már stabil, a kamaszfiú könnyebb sérülésekkel túlélte a támadást. A férfi élettársa viszont életveszélyes állapotban van. A nizzai kórházban mindkét lábát amputálni kellett. Morgan Raymond ügyészhelyettes azt mondta, a rendőrség visszanézte a környék kameráinak korábbi felvételeit is. Ebből kiderült, hogy a nő napokig tervezte a robbantást, és azért maradt észrevétlen, mert férfinak álcázta magát. A gyanúsított június 26-án este és 27-én reggel is pontosan ugyanabban a ruhában, ugyanazzal a táskával tűnt fel a helyszínen. Ezek az új képek, illetve egy tanúvallomás, aki a bűncselekmény estéjén beszélt is az elkövetővel, megerősítették a nyomozókat abban, hogy egy férfinak álcázott nőt keresnek, mondta Morgan Raymond. A hatóságok gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak. A nemzetközi sajtó szerint a támadás mögött ukránok állhatnak. Vadim Jermolajev ellen Kijev korábban szankciókat léptetett életbe, mert az orosz invázió után is folytatta a krími alkohol és ingatlan üzleteit, amivel Moszkvának fizetett adót. Nem a monakói az egyetlen robbantásos merénylet Európában, aminek a szálai Ukrajnáig vezetnek. A német ügyészség ugyanis hivatalosan is felelőssé tette az ukrán vezetést az északi áramlat gázvezeték felrobbantásáért. A szövetségi főügyész vádirata szerint az akciót kormányzati parancsra hajtották végre. A nyomozás arra jutott, hogy a tavaly Olaszországban elfogott Szerhij Kuznyecov katonatiszt közvetlenül a felettesei utasítására tervezte meg és vezette a gázvezeték elleni támadást. Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő szerint a nyomozás eredményét az Európai Uniónak is figyelembe kellene vennie, amikor Ukrajna felvételéről tárgyal. Világosra vált, hogy a kijevi vezetés és az ukrán állam közvetlenül érintett az Európai Unió kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett terrorcselekményben. Ez komoly tény, és a tagállamoknak ezt mérlegelniük kell, amikor Ukrajna EU tagságának kilátásairól vagy szorosabb kapcsolatokról tárgyalnak, hangsúlyozta Dmitrij Peszkov. Kijev eddig tagadta a szabotást. Az ukrán hatóságok most viszont azzal hárították el a német ügyészség vádjait, hogy jelenleg nincsen elég információ a részletes válaszhoz.
1: Megkezdődött a néhai Ali Hamenei ajatolla gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
2: Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légi csapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Hameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra, szülővárosában, Mesedben.
1: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról emlékeznek ma az Egyesült Államokban. Az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri. Július 4-e csúcspontja az ünnepi évnek. Az események központi helyszínei Washington, Philadelphia és New York. Nárai Balázs tudósítása.
6: Philadelphia központjában a megemlékezés a máig látogatható klasszikus épület köré csoportosul, ahol 250 éve a II. Kontinentális Kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló függetlenségi nyilatkozatot, és 13 gyarmat megalapította az új országot, ami aztán évekig tartó háború során vívta ki ténylegesen a jogot a függetlenségre. New Yorkban ezen a napon történelmi felvonulást tartanak, mégpedig több bárbócos vitorláshajókból álló nemzetközi haditengerészeti menet halad végig a Hudson folyón. Tegnap nagyszabású ünnepség volt Mount Rushmore nemzeti emlékhelyen, amelynek sziklafalába vésve az Egyesült Államok történelme szempontjából négy meghatározó elnök portréja látható. George Washingtoné, Thomas Jeffersoné, Abraham Lincolné és Theodore Rooseveltté. Itt, az ország fővárosában, Washingtonban több helyszínen zajlanak ma az ünnepi események. Ezek a hagyományos parádéval kezdődnek a megszokott útvonalon, a függetlenség sugárúton. A kora délutáni óráktól az amerikai légierő különböző egységei is bemutatkoznak. Feltűnik a mindenkori elnök hivatali gépe, az Air Force One. Az esti órákban a George Washington emlékmű előtti füves területen álló nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, ami Donald Trump elnök beszédével zárul. Majd késő este minden idők legnagyobbjaként beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Mintegy 850 ezer tűzijáték rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd a látványosság. A National Mall, a Nemzeti Emlékhely területén pedig már csak nem másfél hete látható a szövetségi államok nagy seregszemléje, így nevezik az eseményt, ahol minden állam bemutatkozik. Vannak zenei programok, előadások, és kiemelt érdeklődés kíséri a napi rodeó bemutatót.
1: 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mindenki számára emberségesebb világot sürgetett. Az egyházfő az Európába tartó bevándorlás egyik déli kapujának számító szigeten felkereste a migránsok sírjait őrző temetőt, és misét mutatott be a kikötő közelében. Sárközi Júlia tudósított.
7: Ne a háború, hanem a béke logikáját kövessük, hangoztatta 14. Leó pápa a Lampedusán bemutatott misén, amelyre egész Dél-Olaszországból érkeztek a hívők, amelyen részt vettek a szigeten évtizedek óta működő bevándorlótábor lakói is. Az egyházfő megemlékezett a tengeri migrációs útvonalon meghalt emberek sokaságáról. Kijelentette, hogy a halottakat a meghozott és az elmaradt döntések okozták. Úgy vélte, mindenki szabadon választ az igazságot, mérsékletességet, gondoskodást követő béke, és a közönnyel, cinizmussal, hazugsággal és gyűlölettel teli háború logikája között. 14. Leó pápa a hatalmi és döntési pozícióban levők felelősségét is hangsúlyozta. Felszólította Európát, hogy közös, hosszú távú stratégiai tervvel szálljon szembe a migrációs válsággal, a befogadás, a védelem, az integráció elősegítésével.
1: Csodával határos módon 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrre szolgálat közben omlott rá egy bevásárlóközpont épülete. Egy mentőkutya talált rá, és napokon át egy csövön keresztül itatták. Kérdés, hogy a katasztrófa sújtotta országban hány embert sikerülhet még megmenteni. A halálos áldozatok száma a 2700-at közelíti, de még mindig a 36 ezer eltüntet tartanak számon. Pékbúcsú összeállítása.
8: Itt vagyok, fogd meg a kezem, ki kell jutnod, kint orvosok várnak, hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal biztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. A 43 éves biztonsági őrt végül csodával határos módon épségben sikerült kiemelni. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Holly a mexikói Vöröskereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit, ha később talál rá, a férfi valószínűleg kiszáradt volna. Holly a pince felől talált egy másik járatot, amin keresztül vizet tudtunk bejuttatni, illetve kamerákat és mikrofonokat helyezhettünk el, magyarázta a kutya gondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. A tengerparti Caraballeda városában egy 9 éves kisfiú még mindig életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk. Minden nagyon kockázatossá vált, mert napok teltek el, és az eső fellazította a talajt, mondta egy katasztrófavédő. A héten online adatbázist hoztak létre az eltűntek nyilvántartásához. Ez szerint jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
1: Erdőtüzek pusztítanak több nyugat-európai országban. Dél-Franciaországban több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. A tüzek miatt a közlekedésben is fennakadások vannak, és csaknem 300 embert evakuáltak. Spanyolországban egy embert őrizetbe vettek a Katalóniában pusztító egyik bozót tűz okozásának gyanúja miatt. Portugália pedig az Európai Unió segítségét kérte az országban tomboló 6 erdőtűz eloltásához. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
9: Dél-Franciaországban Montpellier felé kigyulladt az útmenti növényzet. A forgalmat leállították. Az emberek autóikból kiszállva nézték, ahogy a tűzoltóság repülőgépekkel és helikopterekkel is oltotta a közvetlen közelükben pusztító lángokat. Az ország déli részén a forróságban újra és újra felcsapnak a lángok. Canéon-Roussillon kikötőjében még a hajók is kigyulladtak, és a környéken több épület is leégett. A térségben lévő üdülőhelyekről csaknem 3000 embert evakuáltak. Olyan, mintha egy rossz filmben lennénk. Szinte fel sem fogjuk, mi történt. Mindenünket elvesztettük, semmink nem maradt, mondta egy belga férfi. Spanyolország északkeleti részén is hasonlóan ijesztő a közlekedés az autópályán. A katalán tűzoltók a levegőből és a földről is próbálták megfékezni, hogy az erdős területen gyorsan terjedő lángok elérjék a környékbeli településeket. Girona tartományban több utat lezártak, csaknem 45 ezer embert, köztük egy 150 fős gyerektábort szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és ne szellőztessenek a terjengő füst miatt. A rendőrség egy férfit őrizetbe vett, akit azzal gyanúsítanak, hogy sarokcsiszolóval végzett munka közben okozta az egyik bozót tüzet. Maszkban, kertislaggal, vödrökkel és minden lehetséges eszközzel próbálták oltani a házaik körül pusztító lángokat az éjszaka közepén az emberek Portugália északi részén. A szárazságban gyorsan terjedő tűzzel szemben azonban esélytelennek bizonyultak. Országszerte 6 erdőtűz oltásával küzdenek egyszerre. A portugál kormány az Európai Uniótól kért segítséget. Az ország nagy részén hétfőig a legsúlyosabb hőségriasztás van érvényben.
0: Déli krónika.
10: Több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok nyíltak meg. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
11: Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága.
10: Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. A kocsi szekrényeket Szolnokon gyártják, és Lengyelországban szerelik össze a járműveket. Leghamarabb 2027. augusztusában vagy szeptemberében állhatnak forgalomba az új vonatok. Részletek Ambrus Róberttől.
3: Hamarosan már alacsony padlós vonatokon juthatnak el az emberek Budapestről a Vasi megyeszékhelyre, és nem csak oda, hanem Sopronba is. Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. Klimatizált utastér, wifi, USB-C töltők, kerékpárszállítási lehetőség, a mai kornak megfelelő felszerelésekkel látják el az új vonatokat. A soproni utasok örülnek annak, hogy új vonatokon utazhatnak.
12: Mindig jó, hogyha újítunk, nem csak a minőség, hanem a biztonság miatt is.
3: És a szombathelyiek is.
13: Örülök neki, hogy talán kényelmesebb vagonok lesznek.
3: A Gyesev 2022 elején indította el a flotta beszerzést, amit hitelből finanszíroz a társaság. Rázó László, a Gyesev ZRT sajtószóvivője.
14: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler-Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első 4 motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
3: A közlekedési miniszter azt írta, ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit Lázár János korábbi miniszter sem tudott leállítani. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 évet is igénybe vehet.
10: Nem tartják jó ötletnek a 24.hu-nak nyilatkozó bírók, hogy a kormány az ő kezükbe adná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének sorsát. A portál annak kapcsán kereste meg a bírókat, hogy múlt héten kiderült, az alaptörvény módosító javaslat nem megszüntetné a 2 bírósági vezető pozícióját, hanem visszahívhatóvá tenné őket, amelyhez a bírók 2/3-ának szavazata szükséges. A cikkre reagálva Magyar Péter miniszterelnök úgy pontosított, nem az összes, hanem csak a szavazáson résztvevő bírók 2/3-a kell majd a visszahíváshoz. Kis Júlia Lilla összeállítása.
15: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
16: Az alaptörvény 17. módosítása kapcsán beszélt a parlamentben a Kúria és az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívásáról múlt hét elején Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy jelentősen módosulnak az új vezetők megválasztására vonatkozó szabályok. A módosító javaslat ugyanis nem szüntetné meg a jelenlegi elnökök megbízatását, hanem visszahívhatóvá tenné őket, a döntés pedig a bírók kezébe kerülne. A vezetők visszahívását az Országos Bírói Tanács mellett a bírók kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig az országgyűlés mondaná ki.
15: Azt javasoljuk, hogy bizonyos számú bíró kezdeményezhesse a Kúria és az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását, és hogyha ezen javaslatot a bírák több mint kétharmada támogatja, akkor az országgyűlés szintén kétharmados többséggel hívja vissza a Kúria és vagy az Országos Bírói Hivatal vezetőjét.
16: Emellett a Kúria és az OBH vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott jelöltek közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé.
15: A bíráktól a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kelljen a köztársasági elnöknek az országgyűlés felé kóriai elnököt vagy és OBH elnököt jelölnie. Így, remélem egyetértünk, valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás.
16: Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zsé Andrást. Ezzel a címmel közölt cikket pénteken a 24.hu. A lap több bírót is megkérdezett az ügyben, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem tartják jó ötletnek, hogy a kormány az ő kezükbe adná Varga Zsé András kúria elnök és Senyei György OBH elnök sorsát. Szerintük ugyanis a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba, ha pedig a visszahívás sikertelen lenne, annak súlyos következményei lehetnének rájuk nézve. Miközben az új kormány máshol végigviszi a rendszerváltást, addig az igazságszolgáltatásban cserben hagynak minket, fejtette ki a 24.hu-nak az egyik bíró. De volt, aki azt mondta, ez a rendszer nem hatékony, hiszen ha a beosztottak választhatják meg és mozdíthatják el a saját főnöküket, annak hosszú távú következményei lehetnének. A cikkhez a miniszterelnök is hozzászólt, Magyar Péter pontosított a tervezett módosítással kapcsolatban. Azt írta, nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmadáé. A 24.hu megkereste az ügyben az érintett vezetőket is, véleményüket azonban egyelőre nem fejtették ki az ügyben. Az Országos Bírói Tanács pedig azt közölte a portállal, hogy a héten tárgyalják a javaslatot, és utána ismertetik az álláspontjukat.
17: Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról.
11: Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el, és július 11-éig bárki hozzászólhat ezekhez. A tervek szerint ősszel több, eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik, miközben a személyes adatok védelme továbbra is biztosított marad. A törvényjavaslatról kedden szavazhat az országgyűlés.
17: Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát.
11: Szeged és Békés Csaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakát helyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban múlt héten döntött a közgyűlés a plakát helyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklám Szövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet.
17: Eddig 18,3 milliárd forintot kapott Áder János alapítványa. Ezt írta ma reggel közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök korábban közpénzhorgásznak nevezte a volt államfőt. Az ügy előzménye, hogy Áder János szerint alkotmányellenes lenne Súlyog Tamás elmozdítása. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Császár Attila összeállítása.
15: De legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
18: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt, erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást.
19: Sulyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
18: Alkotmány ellenesnek nevezte Sulyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia. Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
19: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
18: A volt államfő kritikájáról Magyar Pétert a csütörtöki kormányzati tájékoztatón kérdezték.
20: Kell nekem ezt kommentálnom?
18: A kormányfő hiteltelennek nevezte

0: tegye közé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, üzent a felszólításra Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a volt köztársasági elnök adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. Majd péntek este bizonyítékként egy drónnal készült videót is megosztott a kormányfő Áder János villájáról, ami azonban állami tulajdonban van. Szombat reggel pedig újfent írta a Facebook oldalán, azt állítva, a volt kormányfő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek csak a töredéke jut a 10 nemzeti parkunk működésére évente.
1: Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
2: Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
3: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
2: Egy perc múlva fél egy.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Washington szerint Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. Moszkva egy ilyen akcióval tenné próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Szó volt arról, hogy nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról, és hamarosan beszámolunk arról, hogy megkezdődött a 10. felvidéki vágta.
4: Déli krónika.
1: Az elmúlt napok extrém időjárása az ország faállományát is megviselte. Az erdők épp úgy szenvednek a hőségben, mint a városi fák. Az idősebb példányok még nagyobb veszélyben vannak, mert azoknak a gyökérzete már nem tud alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz. Vég András összeállítása.
5: Egyre gyakrabban hívnak ki, hogy veszélytelenítsem a területet.
6: Lerreich Márta favágó azt mondja, a klímaváltozás fokozottan veszélyezteti a városban élő fákat. A kiszáradt egyedek a lakókörnyezetben életveszélyesek is lehetnek.
5: A kiszáradó fák, kiszáradó ágrészek, törzsrészek veszélyeztetik a tetőt, az alatta lévő parkolóautókat, és ezek a fák nem tudnak túlélni. Kevés nekik az öntözés, elfogy a földterületük, hiába próbáljuk meg öntözéssel, locsolással segíteni. Ezek már olyan állapotban vannak, hogy abszolút nagyon veszélyesek a lakosságra, a vezetékekre, az utcán lévő vezetékekre, tetőre. Tehát muszáj időben gondoskodni a veszélytelenítésről.
7: Ezek az elhalt gajak. Már. Ebben már nincs élet.
6: A tartós hőség és szárazság az erdőket sem kíméli. Hraboszki János 20 éve telepített erdőt Békés megyében Gyula mellett. Azt mondja, a fiatal kocsányos tölgyek, csertölgyek és kőrisek viszonylag jól tűrik a szárazságot, de az öregebb fák, amiknek a gyökérszerkezete 70-80 évvel ezelőtt a csapadékosabb időszakban alakult ki, sorra száradnak ki.
7: Valószínű azért, mert a nagy lombkoronájuk miatt, ez a légköri aszály kapcsán, egyszerűen emiatt is kiszárad. Nem csak a földből nem kap annyi nedvességet, hanem a levegő is elszívja a nedvességet tőle, és emiatt elhalnak ezek a fák.
8: Ez a tölgyfaszáradásnak indult.
6: A mecsek déli oldalán az erdészet már a tavalyi felmérésében 300 hektárnyi területen tapasztalt foltszerű kiszáradásokat. A probléma minden fajt érint, korosztálytól függetlenül. Mondja Kincses Miklós, a Mecsekerdő ZRT erdővédelmi osztályának vezetője.
8: Törekszünk arra, hogy asszisztált migrációval déli származású szaporító anyagokat hozzunk be az országba és kísérleteket állítsunk be. Így próbálunk készülni arra, hogy milyen fafajok lesznek majd a jövőben itt alkalmazhatóak, illetve kutatjuk a mecseken kifejezetten itt a déli oldalon azokat a fajokat, azokat a szárazságtűrő fajokat, amik helyi megoldást jelentenek.
6: A Mecsekerdő

0: ZRT műholdas felvételekkel és drónokkal térképezi fel a veszélyeztetett területeket, illetve a már kiszáradt facsoportokat. A képek alapján döntik el, hogy hol és milyen mértékű beavatkozásra van szükség az erdő megmentése érdekében.
1: 200 civil állatvédő szervezet kapja meg a korábban elmaradt állami támogatásokat a Bethlen Gábor alapon keresztül. Az állami támogatások mellett a menhelyek működéséhez a civil felajánlások és az önkéntes munka is elengedhetetlen. Varga Dávid és Harcsás Gergely összeállítása.
2: A Noé állatotthon Szergényi telephelyén naponta mintegy 70 kutyát látnak el. Ez azonban kemény fizikai és anyagi terhet jelent az ott dolgozóknak. Az élelem, ivóvíz és a hűtés a mindennapi rutin része a tikkasztó nyári hőségben is. A szervezet szóvivője elmondta, a legnagyobb anyagi terhet az orvosi költségek és az ivartalanítás jelenti. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön azt közölte, hogy a július 1-től felálló állatjólétért felelős államtitkárság felgyorsítja a civil szervezeteknek járó támogatások kifizetését, ami mintegy 200 ilyen szervezet munkáját segíti.
3: Ez hatalmas könnyebbség.
2: Nagy Levente, a Noé állatotthonok szóvivője azt mondta, örülnek a kifizetések felgyorsításának.
3: Például most mi a karantén részlegünket fogjuk ebből felújítani, és az a pillére minden menhelynek, nem csak a Noé állatotthonnak, hanem minden menhelynek, mivel onnan indulnak a kutyák, ott kell 2 hétig tartani őket, hogy biztosan ne hozzunk be fertőzést a menhelyre, és ennek a felújításával a gondozók dolgát megkönnyítjük, és a fertőzés veszély sokkal kisebb lesz.
2: Gajdos László miniszter pénteken azt közölte, hogy az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kánikula hatását enyhítő eszközöket is kapnak a kormánytól.
1: Megkezdődött a 10. felvidéki vágta. A Nemzeti Vágta Dunaszerdahelyi előfutamát látványos lovas és kulturális szórakoztató műsorok kísérik.
4: A felvidékről 3 lovas juthat el a szilvás-váradi döntőbe, amelyet október 2-a és 4-e között rendeznek meg.
1: Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Balaton már évek óta a gyerektáborok egyik legfontosabb helyszíne.
4: Fekete Tamás hangsúlyozta, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Hozzátette, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak.
5: Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf vagy éppen vitorlás tábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választék van ebben az időszakban.
1: Még egy hétig látogatható a Nemzeti Múzeum nagyszabású Attila Hun királyról szóló kiállítása. A tárlatra több mint 100 000-en váltottak jegyet. A látogatószám alapján a Nemzeti Múzeum 2 évtizedének egyik legnépszerűbb kiállítása volt, mondta a tárlat régészeti kurátora a Krónikának.
4: Szente Gergely azt nyilatkozta, hogy a külföldi látogatók száma is kiemelkedően magas volt, amely mutatja, hogy Attila kultusza a világszinten is töretlen. Hozzátette, több mint 400 magyar és nemzetközi múzeumból kölcsönzött műtárt segítségével mutatják be a Hun király életét, történeti korszakát és a máig tartó emlékezetét, emellett kiemelt szerepet kap a magyar kultúrával való kapcsolata is.
6: Jelentőséggel bírt számunkra az, hogy ez a történeti emlékezet, ami összekapcsolja Attilát, a hunokat, a magyarokat, az árpádokat, ez hogyan illeszthető összefüggései közé az európai kultúrában, sőt a világ kultúrájában, és ugye ez lett a kiállításnak is az alapvető megközelítése.
7: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a terelt szakaszon, a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak 1 sáv járható, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között helyenként lelassul a haladás.
1: A fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Kovács Botond, PKK Info.
8: Időjárás jelentés.
1: Kellemesebb nyári időjárásra készülhetünk ma kibírhatatlan hőség után. Milyen lesz a hétvége másik fele? Förhéz Adriánt kérdezem.
9: A hét elején tapasztalt forróság nem tér vissza. A hétvége második napja azonban változékonyabb és szeszélyes időt tartogat. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A tegnapi hidegfront, bár csapadék szempontjából egyáltalán nem jeleskedett, visszafogta a melegedést. A hőmérséklet ma délután 25 és 31 fok között ingadozik. A gyengén felhős időhöz élénk északnyugati szél társul, de a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén néhol erős lökések is lehetnek. Csapadék nem valószínű, de egy-egy rövid életű futózápor benne lehet a pakliban, ami némileg mérsékelheti a súlyosbodó aszályt. Jelenleg nagyon erős az UV-sugárzás, egészen 15-16 óráig kerüljék a tűző napot, és még árnyékban is óvják a bőrüket, szemüket. Az előttünk álló éjszaka 10 és 18 fok közé frissül fel a levegő, de a völgyekben még ennél hűvösebb is lehet napkeltekor. Érdemes jól lehűteni az otthonokat, elszellőztetni a lakásokat, házakat a nappali felmelegedés előtt. Vasárnap egy érintő, meleg majd hideg front hatására feltámad a szél, és időszakos felhősödés kezdődik a sok napsütés mellett. Legfeljebb az ország 20-30%-án alakulhatnak ki záporok. A nyugati határvidéken és az északkeleti csücsökben néhol akár még az ég is megdördelhet, vagyis egy-egy gyengébb zivatarda is megvan az esély. A legfrissebb számításaink azt mutatják, hogy csapadékra a nap első felében északnyugaton, főleg Gyurmoson, Sopron és Vas megyében van esély. A Dunántúlon azonban dörgés és villámlás is lehetséges, tehát nem lesz teljesen zavartalan strandidő. Jövő héten a Kárpát-medencében az átlagnál kissé melegebb és csapadékszegényebb időkör vonalazódik. Szomjazik a föld, az élénk gyakran erős szél pedig tovább szárítja a talajt. Égető szükség lenne országos áztató esőre, de a jövő hét közepéig erre csekély esély mutatkozik. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Robert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
10: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
11: A matematika olyan, mint a költészet. Önmagáért való, de bármennyire eltávolodott az élettől, amelyből származott, mégis visszatér hozzá. Beke Manó, matematikus, egyetemi tanár gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 4-én szombaton is Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Koltai László és Nagy Ibolya énekel már is. Az egyasszonynak 9 a leánya, és a Nem zörög a haraszt című csárdással indulunk. Tartsanak velünk!
12: Egy asszony!

akartad, hogy így legyen, szól így a soron következő nóta. Kalina Enikőt halljuk ifjabb Berki Bélával és zenekarával, aztán Jenei Gábor is dalra fakad, Petőfi Sándor megzenésített versét halljuk, Befordultam a konyhára címmel. További kellemes időtöltést kívánok!

0: gyulladott.
1: A mai adás szerkesztésekor rábukkantam egy igazán nagy kincsre. 1966-os felvételről beszélünk, amikor is Jákóver a partnere nem más, mint Béres Ferenc. Boros Lajos prímással és zenekarával most tradicionális dalokból összefűzött csokrot hallunk. Elsőként a Szegénynek van baja című népdalt. Fogadják sok szeretettel!

Az elmúlt percekben Jákó Vera és Béres Ferenc előadásában tradicionális népdalok csendültek fel. A folytatásban már a Vigyázz, mert szúr a rózsaánga című andalgót halljuk, Szőlős Jemesét Lakatos Miklós zenekara kíséri. A felvétel 2024 márciusában készült Orosházi Dankó

Most cimbalom muzsika szól, Bicskei Géza és Kis együttese játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Vence. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a jogszabályok módosítása után mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Hozzátette, az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, mondta az országos polgárőr napon a belügyminiszter. Pósvai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, ugyanakkor a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. A kalocsai eseményen a tárca és az Országos Polgárőr Szövetség közötti együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át az oklevelét. Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évük jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely már a Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvos képzőjévé vált. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leópápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvíz ellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet van, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Balaton már évek óta a gyermektáborok egyik legfontosabb helyszíne. Fekete Tamás hangsúlyozta, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Hozzátette, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferigo 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A legtöbb helyen süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar még kialakulhat.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Szeretettel üdvözlöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be. Jó ebédhez szól a nóta már is Szeredi Krisztinával, aztán Kovács Apolóniával. A Jaj Istenem, de rossz annak, és a Csak úgy mondom magának című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel.

0: egyedül csak magától.
1: Hollai Bertalan, Kosári Judit, Tolnai András és Máté Otília énekel a soron következő dalcsokorban. Nézzük, mely nóták sorakoznak fel egymás után. Gyalogutak, dűlőutak, csendesen, csak csendesen, az a szép, és hull a fa levele, hull a hó. Ezeket halljuk itt, a Magyar Zene Rádiójában.

Liszt Ferenc 15. magyar rapszódiáját a 100 tagú cigányzenekar is repertoárján tartja. Hát hallgassuk meg a Magyar Örökség díjas együttes előadásában.

Ha a szívet bezárnál, szebb lenne az élet. Énekli Tasnádi László szerzeményét most Várnai Adrián itt a Magyar Zene Rádiójában, amikor is Tordai Zoltán és a zenekara kísér.

Pere János, Mészáros János, Elek és Boros Jolán nóta felvételei szólnak a következő percekben. A kiskertemnek kis lakója, a Kék a búzavirág és az Egy kicsi ház van a domb tetején című magyar nótákat énekelhetjük együtt, így mi a Dankó család tagjai.

0: édes szeretben én. Éljen az élet és szegjen a dal, jöjjön a csók az este takar, hár az a kis lakadunk tetején, gyere oda édes szeretben én.
1: A Rajkó zenekar előadásában most Bartók Béla Román népi táncok című átiratát halljuk, fogadják sok szeretettel.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban, jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Nótázzunk együtt még egészen 2 óráig. A Világos kék a csillagos éjszaka és a Nyírbátorban van egy asszony című csárdást halljuk. Smidélius Éva után Hajnal Nikolett énekel.

0: haja simára.
1: És már is elérkeztünk szombati adásunk utolsó énekes összeállításához, melyet Tekeres Sándor felvétele zár majd, ekkor felcsendül az egriménes, mint szürke, és a Nem loptam én életemben című magyar nóta. No de előtte még, ahogyha ír majd édesanyám, a Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott, és a Csicsak rózsám hallod című klasszikus magyar nótákat Rezsnák Miklós, Gáti Pál és Rost Andrea nyújtja át a Dankó rádió hallgatóinak.

nem loptam életembe, a kecsikót Debrecenbe, mégis rám lerzít a vasat, akár szívem majd megvasat.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Kecskés Sándor klarinét játékában gyönyörködhetünk, őt a Honvéd Művész Együttes zenekara kíséri. Én búcsúzom már önöktől abban a reményben, hogy holnap is találkozunk, 11 órától a Dankó Extrában várom önöket, majd a Déli Krónika után újra jó ebédhez szól a Nóta, melynek második részében megismételjük a most csütörtökön július 2-án megrendezett stúdiókoncertünket. Érdemes lesz velünk tartani holnap is, na meg persze a folytatásban. 2-től 5-ig szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal, majd 5 órától Popovics László várja önöket, azt tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelynek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a főváros számára a távhőt. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való részvétel. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pusvai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. A kalocsai eseményen a tárca és az Országos Polgárőr Szövetség közötti együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délutáni kívánság műsorunkban. Remélem, kedvük is, idejük is engedi, hogy velünk töltsék a következő 3 órát. A szerkesztő ma is Nemes Niki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az Orrik nevű hallgatókat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 4-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk üzeneteiket. Kálmán Ferencné Nagyatádon várja a következő nótát, Simon Boglárkát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Asszony, asszony, az akarok lenni.

Bozsonyi Károlynak felesége kértelek kedvesebb nótáját Nagyatádról, Sántor Zsoltot Bangó János zenekara kíséri, Jegenyefán fészket rak a csóka.

0: és most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok Nyögérinél, Talián Dörögtről, Pécsen, unokámat Nyögéri Borbála, július 4-én születésnapja alkalmából. Szép gyermekkort kíván nagymamája Talián Dörögtről a dal Halász Jutka születésnapodra. Köszönettel, minden jót kívánok!
0: Köszönöm a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Egyedné Marika édesanyjának küld egy szép nótát Jákó Verától Bonyhádra. Boros Lajos zenekara kíséri, Zöld erdőben kék ibolya virágzik.

0: Táncos Tibornak lánya küldi kedvenc nótáját, kezd helyre, Szegedi Csabát Salasovics Norbert zenekara kíséri, akinek a lelke beteg.
1: Akinek a

Nyíracsádra Bozsonyik Tibornak sógornője küldi kedvenc nótáját és szeretettel üdvözli, Lugosi Katét Baranyai István zenekara kíséri, Sárgul már a kukorica szár.

0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Testvérének Ágotának sok szeretettel küldi a következő dalt. Benkő László, Sasvári Sándor énekel, minden asszony életében jön egy pillanat.

0: a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fárad kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. És a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Kántorné Irénke édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótát. Örömre Gáspár Annét Németh Csicsó József zenekara kíséri. Két gyöngye volt a falunak.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Dobosné Ildikó Szent Gotthárdon szeretné meghallgatni a következő nótát. Vörös Sárit Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 100 fok Celsius felvételeiből válogatunk. A magyar könnyűzene egyik leghosszabb ideje működő és legsikeresebb country folk együtteséről beszélünk, amely 5 évtizedes pályafutása során egyedülálló módon tudta megszólítani a felnőtt és gyermekközösséget egyaránt. 76 nyarán alakult a zenekar, nevük mára összeforta magyar country zenével, a több szólamban megszólaló énekléssel és olyan generációkon átívelő dalokkal, mint a Paffa bűvös sárkány, a Nagy ho-ho-ho horgász vagy a Miki Manó sorozat. Halljunk most egy felvételt tőlük, a címe Országút vándora.

0: Zsámboki Tivadarné Komlóról, Szigeti Fercsitől kért nótát, kísér Berki Péter zenekara, majd ha lázas ajkad.
1: Hogyha lázas ajkad,

Márkusné Piroska édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótát. Sok szeretettel, Lentibe, Bojtor Imre énekel, kimegyek a budapesti vasútállomásra.

0: téged elejelek, addig várom.
1: Bauer Kálmánné, Máté Szalkán, Horváth Pistától szeretne egy jó nótát, melyet férjével együtt hallgatnak. Falu szélén egy messzeletlen ház.

0: Ezt írta hallgatónk. Szeretnénk kérni egy szép dalt férjemnek, Balog Lászlónak, Kelédre. Egy szívhez szólót, 65. születésnapjára és nyugdíjba vonulása alkalmából. Szerető felesége, nővérei, Ilus, Erzsébet, lánya Veronika, három unokája, Zéti, Léna, Benedek. Csákányi László énekel, Öreg fiú dala.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgy is elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs. Míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

Odorni Rózsika Sárváron szeretné meghallgatni a következő nótát. Máté Jolánt Boros Lajos zenekara kíséri. Kalocsai lánynak hímes a kötőjel.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Dobozról szeretném kérni saját magamnak Bukor Jánostól a Nem vagyok én már az, aki voltam című dalt, és önöknek, a Dangó Rádiónak sikeres éveket kívánok még.
2: Nagyon kedves, örömmel játsszuk a dalt, Bukor János énekel.

Huszár Jánosnak szentesre, nővére küldi szeretettel kedvenc nótáját, Béres Ferenc énekel, sírhattok már lányok.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Berekbőszörményből Kaplárné Erzsike kérte a következő dalt. Madarász Katalin énekel. Nem dolgoztam én a nyáron.

Néhány dal cím műsorunk következő órájából. 46-os sárga villamoson, Náda házam teteje, kék pettyes rakott szoknya. Ugye velünk tartanak a hírek után is. Most idősebb Sárkozi Lajos zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruhanélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnből egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Megkezdődött Ali Hamanei Ayatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A több városban zajló szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt helyszíneken, Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban lesz például légi bemutató és nemzetközi haditengerészeti felvonulás. Donald Trump elnök beszéde után pedig minden idők legnagyobb tűzi játékát ígérik a szervezők. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. Három hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Itthon jelenleg országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balató 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Pató Kálmánné Algyőről kérte a következő nótát férjének, Farkas Rozika és Egri József énekel, 6 nap óta szól a nóta.

Sebestyénné Marika kérte a következő dal Dzsámbékról, Budai Beatrixet ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri 46-os sárga villamoson.

oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget megbolondít annyi szívet, tessék kérem.

Barabás István felesége kedvenc nótáját kérte Győrből, Pécsik és Ágnest Szalai Antal zenekara kíséri, Sötét erdő sűrűjéből.

Pallai Józsefnek születésnapja alkalmából felesége és lánya küldi kedvenc nótáját, Bohács Istvánt ifja Berki Béla zenekara kíséri, Nád a házam teteje.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Meggyasztóról vagyok, Mitroné Ilonka, és a drága páromra szeretnék Mistire emlékezni, a gyönyörű dallal, amit énekelgetett is nekem. Ha majd egyszer nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. És nagyon igaz ez a szöveg. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
2: Köszönöm a hívását. Solti Károly énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara.

Cselényiné Marika a Bátszalókon várja a következő nótát, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, Édesanyám, nem tudok elaludni.

Dutka Sándorné húgának küldi sok szeretettel a következő nótát 60-ba. Vörös Editet Jónás Géza zenekara kíséri, Rózsafámon Rózsabimbó.

Bonyi Sándorné fiának Zoltánnak küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel Szombathelyre. Csuka Mónika énekel, aludj szépen kisfiam.

Garai Lászlóné édesapjának küld egy jó nótát Nádod arra, Talabér Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri, minek a szőke indékem.

Gerincehelyiné Marika édesanyjának kérte a következő nótát Sárrét udvariból. Tarnai Kis Lászlót Szalay Antal zenekara kíséri Lenn a falu végén.

Szikorányi Erzsike Komáromban várja a következő nótát, Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri, azt mondják a legény, mint hamis.

lány. Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 100 fok Celsius együttes felvételeiből válogatunk. Az együttest Litvai Imre alapította, aki a kezdetektől zenekarvezetőként irányítja a formációt. Az alapító tagok között szerepelt Orbán József, Balla Gábor és Samogyi Tibor. A különleges hangzást a klasszikus country hangszerelés gitár, banjo, hegedű, mandolin és basszus gitár mellett az adta, hogy valamennyi tag énekelt, így a többszólamú vokál a 100 fok Celsius egyik védjegyévé vált. Következik az egyik legismertebb dal a 100 fok Celsiustól, Paffa bűvös sárkány.

Bércesiné Klári Sárospatakon szeretné meghallgatni a következő nótát. Utri Annát Kozák Gábor József zenekara kíséri. Azt hallottam valamikor réges-régen.

0: Mátai Istvánné öccsének küld egy vidám nótát Komlóra, Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Csak azért iszom én.
1: Csak azért iszom én, oda vagyok kicsikémre miattad. Csak azért iszom én, mert a szíved nem enyém másnak adta.

világra. Vigadok, búsulok, sírva ezért borulok a cigányra. Elhervasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én boldog ember többé már. Vigadok, búsulok, gondolni sem akarok egy kislányra. Elhervasztott engem ez

0: nem akarok egy kislányra. Elhelyezkedett engem ez a forró nyár. Nem leszek én boldog ember többé már. Vigadok, búsulok, gondolni sem akarok egy kislányra.
1: Hódosné Terike édesapjának és édesanyjának kéri legkedvesebb nótájukat Ebesről, Somogyi Erikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Kukorica Csalán.

0: küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Csombók Andrásnénak Nádurvalra, Csukás utca 10 szám alá, születésnapja alkalmából szeretnék érni egy nagyon szép számot, amit Lente Lajos énekel, nem tudok én imádkozni. Erőt, egészséget kíván, és hosszú életet. Két fia, két unokája, két menye és a férje. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Lente Lajost Jeremiás Béla zenekara kíséri.

Gondosné Sárika szeretné hallani a következő nótát Gyűrűj baráton, Mersei Miklóst, Szalai Antal zenekara kíséri, Zsebkendőm négy sarka.

0: csodaszép, megállj csodaszép, majd eszedbe jutok még.
1: Hódos Istvánné szeretné meghallgatni Máté Szalkán egyik kedvenc dalát, Házi Erzsébet énekel, Hajhó messze délre kéklő hegyek ölén.

Láncos József feleségének küldi a következő dalt Pécsre, megismerkedésük 51. évfordulóján. Miklósi József énekel, kísér Olá Kálmán zenekara, Kékpettyes rakott szaknya.

dalcímek a következő órából. Én lassan öregszem, énekli majd Agárdi Gábor, Lenna Déli Bábos Hortobágyon, és Balázs Kláritól, Korda Györgytől az I Viva España, a hírekig Terék József.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkhov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai városban ma gyásznapot tartanak. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a távhőt. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való részvétel. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az országos polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósvai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Országszerte tartanak a nyári gyerektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak, és jellemzően 5-7 napos turnusokat tartanak egészen augusztus végéig. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő aljnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángol, foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett pedig gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. Nagy tavaink vize 22-28 fokos.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Bodorné Rózsika Egerszalókon várja a következő nótát, Újvári Marikát Nyári László zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

0: Hegedűs Lászlónak szeretettel kíván boldog születésnapot egy régi ismerőse Pécsről. Agárdi Gábor énekel, én lassan öregszem.
1: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár, sem a régi.

berepen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos

Medveckin és Zsuzsa szeretné hallani a következő nótát Záhonyban. Szántai Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Hallja maga Barna.

0: sokat kér a sötétbe.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Drága páromat, Szabó Pált szeretném köszönteni Ócsán névnapja alkalmából a Kolor együttes Féltelek című dalával. Istentől gazdagon megáldott boldog névnapot, sok erőt, jó egészséget kíván, aki őt nagyon szereti, Vali. Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagy örömmel köszöntjük mi is az ünnepeltet. Halljuk a Kolor együttest.

Boldog István és felesége szeretné meghallgatni megunhatatlan kedvencüket. Berkes János énekel kísér Baranyai István zenekara, Lenna déli bábos hortobágyon.

Eszterné Anna unokájának, Máténak küldi a következő dalt Leányfalura, Balázs Klári és Korda György énekel, Y Viva España.

Szalma Lászlóné férjének kért egy jeles alkalomból a következő nótát, Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Születtem a kiskunságon.

0: Hegedűsné Ilike férjével együtt szeretné meghallgatni Gödöllőn a következő nótát. Szász Katit Berki Péter zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.
1: Rózsabokorba jöttem a világra, nem dajkált az

csinos, de faros, ez a pici barna piros megyecske. Ez a pici barna piros menyecske, árad a Duna vize, elfolyik.

Suhajda Bálinné szeretné meghallgatni gyöngyösen egyik kedvenc nótáját. Szőlősi emesét Balázs Tamás zenekara kíséri. Rámás csizmát visel a babám.

Hámoriné Kati, kedvenc előadója Dócs Péter, Ceglédről kérte a dalt, Szalai Antal zenekara kísér, sűrű sötét erdő, vékony holdvilág.

Bolyákné Erzséke édesapjának és férjének kért egy jó nótát lentiből, Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, Csendül a nóta.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 100 fok Celsius együttes felvételeiből válogatunk. Az 1980-as években egymást követték sikeres albumaik, az Ohio, Paffa bűvös sárkány, Ferkó, Öcsi meg én, a Nagy ho-ho-ho horgász. A Paffa bűvös sárkány több mint 300 ezer példányban kelt el, arany és platina lemez lett, új korszakot nyitott a zenekar életében, ettől kezdve a gyermekeknek szóló műsorok és lemezek meghatározó részévé váltak munkásságuknak. Halljunk ismét 100 fok Celsiust, Anyám, ha szeretsz!

Erdődi Zoltánné Kisvárdáról kérte a következő nótát. Cselényi Józsefet Farkas Béla zenekara kíséri. Gyere haza, kincsem!

szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Gombosné Etelka kérte a következő nótát. Mészáros Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Írt nekem a szeretőm.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Anna vagyok. Szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió munkatársait, és szeretném kérni a magam részére a Kovács Erzsitől a Donátóti Orgonák című dalt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, következzék az egyik legnépszerűbb dal itt a Kívánság műsorban. Kovács Erzsi énekel a Donátúton.

Benkőné Irénke Velencéről kért egy dalt Kovács Apollónia előadásában, kíséri Febb Sánta Ferenc zenekara, Pipirossa Pipacs virága.

kiráda, hull a harmat rejája, piros a babám orcája, hull a csókom rejája. Galambom tart idé vaszádat, mindjárt rácsókolok a vagy százat, piros a rózsám orcája, hull a csókom rejája. Galambom tart idé vaszádat, mindjárt rácsókolok a vagy százat, piros a rózsám orcája, hull a csókom.

Székely mama szeretettel köszönti Pál unokáját névnapja alkalmából Nyíregyházán, a Herből küld egy dalt Sándor Péter az előadó.

Cselovszky Károlyné nyírmeggyesen szeretné meghallgatni a következő nótát. Molnár Júliát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Még azt mondják, picike babám.

Erdődi Nésárik a nővérének küldi sok-sok szeretettel a következő nótát Ózdra. Beethoven Magdát, Lendvai Zsócsi Jenő zenekara kíséri, Rózsafa bólogat a kert közepén.

Székesfehérváron Szikra Gáborné várja a következő dalt, melyet régen hallott. Varga Andrást Boros Lajos zenekara kíséri. Van nekem egy kutyusom.

0: állat, egyetlen egy vénasszony se enged közelembe, hiszen tudja, a betyár ott ülsz az ölembe. Egyetlen egy vénasszony se enged közelembe, hiszen tudja, a betyár ott ülsz az ölembe.
1: Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A szerkesztő Nemesneki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A folytatásban hallgassák Popovics László műsorát. Én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Lakatos Miklós zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöbből egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a sziget temetőjében a tengeri átkelés közben elhunytak sírjainál imádkozott. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon, Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Itthon a Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő aljnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángol foltokban. Ceglétől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg, az oltást a szél nehezíti. Tűz keletkezett 2 helyen a fővárosban is, a 9. kerületben a Soroksári útnál a vasúti töltés közelében, Óbudán pedig a hajógyári szigetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: hiba.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
2: Amiről szól a magyar nóta, az érzéseinket, a szerelmünket, a szeretetünket, a bánatunkat. Hát a magyar nóta az egy, a párom tanultam először ezt a nagyon nagy megfogalmazást, egy tévériport keretén belül, hogy a magyarok imádsága a magyar nóta.
1: A mai napon itt lesz velünk János, de Mária történeteit is meghallgatjuk.
3: Az az igazság, hogy azért választottam ezt, mert a barátnőm esztergályos tanulónak ment el. És úgy gondoltam, hogy ha ő neki azt tetszik, nekem is fog.
1: Rózsikát is hallhatják majd, ő is hozza azokat az emlékeket, amelyet a ma kiválasztott magyar nóta idéz meg benne.
4: Azért ez a nóta, hogy én ezt nagyon sokat, szóval tűrtem, nagyon-nagyon sokat, de most is ezt mondom, a mostani fiatalok, nem szabad ennyit, nem, nekem se lett volna szabad, de én ilyen kitartó vagyok, én ilyen típus vagyok, hogy én ilyen hűséges típus vagyok mindenben.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait? Azt mondják, hogy szerencsém van. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Azt mondják, hogy szerencsém van ez a következő felvétel, amelyet meghallgatunk. No, ez mire emlékezteti Jánost, vagy milyen történet jut eszébe a dal kapcsán?
1: Ezt inkább én mondom magamnak, hogy szerencsém van, mert hát, én azt hiszem, hogy köszönhetem a sorsomnak, meg a Jóistennek, hogy párommal összehozott, és azóta úgy érzem, hogy azt hiszem, hogy mit szerencsém van tényleg mindenben, mióta vele vagyok, bármihez hozzá, ennek 15 éve.
0: 15 esztendeje.
1: Hogy mi összejöttünk, igen, és azóta én azt hiszem, hogy ekkora boldogságban vagyunk, és tényleg elmondhatjuk, hogy mindenben szerencsénk van. Ne gondoljon anyagiakra, tehát nem az anyagiak, hanem...
0: Nem gondoltam én, abszolút.
1: Mert ami kell, az megvan, több meg nem kell. A nóta. Hál' Istennek, ő is imádja a nótát, ő nem énekel, de ő nekem az igazi zsűrim. Azonnal megérzi a legkisebb hamis hangot is megérzi, és a színpadon énekelek, ránézek, én már tudom, hogy most jó vagyok, vagy nem vagyok jó. Tehát ő megmondja azt is, ha nem jó, nem amit hallani akarok. És igen, meg ennek a dallamvilága, ennek a nótának, hát meg az, amiről szól a magyar nóta, az érzéseinket, a szerelmünket, a szeretetünket, a bánatunkat. Hát a magyar nóta a párom tanultam először ezt a nagyon nagy megfogalmazást, egy tévériport keretén belül, hogy a magyarok imádsága a magyar nóta.
0: Elgondolkodtató. Igen, elgondolkodtató, tényleg. Most ahogy így végig gondolom.
1: Megkérdezték tőlem, hogy mit jelentek a magyar nóta. Hát megkérdezte, mennyi idő van rá, azt mondták, hogy rövid, akkor az oxigént. Mert ehhez van egy kis történetem, volt egy komoly tüdőműtétem, és mikor mentem a műtét előtt, volt egy műsorunk, és mondtam akkor neki, hogy a műsorvezető, így szokább nekem most nincs kedvem énekelni. Akkor azt mondta, jó, nem baj, én bekonferállak, és nem még a színpadon kilöklek. Hát mikor bekonferált, nem kellett kilökni. Ott minden elmúlt, minden betegség, minden elmúlott. Szóval most mondhatom azt, hogy a nóta az tényleg gyógyít, és tényleg oxigént jelent, de ezt mindenki tapasztalhatta, aki volt katona. Nagyon fáradtak voltunk, azt mondta a parancsnok, nótára minden fáradtság
0: elmondott. Igen, értem, ebben az összefüggésben már értem, hogy miért mondta ezt a hasonlatot. Na hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez eszébe jutott, hiszen nagyon szerencsés. Azt mondják, hogy szerencsém van, János kedvencei között már is szól itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?

Egy nóta, három élet. Azt mondják, hogy szerencsém van. Az óra végén teljes egészében is hallhatják majd ezt a magyar nótát, de addig még két hölgy, Mária és Rózsika szeretné elmesélni, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Ők jönnek tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

barna lánynak dombon van a háza. Sudár jegenyefa van az udvarában, sudár jegenyefa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja.

szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce szára a hőtre, gyere babám, üdej az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem, de ha nem ülsz,

0: egy béle ágy a szoknyádon, de én akkor is legény leszek a gátom, de mert csak egy béle ágy a szoknyádon.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mária néni van velünk a vonalban. Azt mondják, hogy szerencsém van. No, szerencsés típus, Mária néni?
1: Hát, olyan nagyon nem mondhatnám, de azért az életben szerencsém volt mindig. Uh-huh. A szakmát választottam, jól is kerestem, azt csinálhattam, amit éppen szerettem volna, csak hát azért felügyelet alatt voltam, azért az anyukám odafigyelt, hogy nehogy más irányba induljak el.
0: Uh-huh. Hú, minden itt milyen rébuszokban beszél, az mit jelent, hogy nehogy más irányba induljon el?
1: Hát igen, nem akartam szó szerint úgy mondani, ahogy ő mondta nekem annak idején.
0: Uh-huh. Tehát gyakorlatilag figyelt arra, hogy nehogy elkallódjon. Ezt így lehetne szépen megfogalmazni?
1: Igen.
0: Uh-huh.
1: Igen.
0: Mert volt hajlama rá, hogy ilyen, kicsit ilyen lázadó típus volt?
1: Hát nem éppen lázadó típus voltam, hanem mindig azt csináltam, amit szerettem.
0: Uh-huh. Hát azt is lehet azért lázadás.
1: Nem voltam egy csavargó típus, ha erre gondol.
0: Uh-huh. Nem. Hanem azt is lehet így lázadásnak hívni, ugye, hogyha az ember mindig azt csinálja, amit szeret, mert lehet, hogy valakinek az nem érdeke, de mégiscsak meg fogja csinálni, mert ön azt szereti. Volt. Tehát ebből a szempontból ez is valamiféle lázadás.
1: Meg volt, igen, mert én szerszámköszörűsnek tanultam, az lett a szakmám.
0: Uh-huh.
1: És ő nem akarta aláírni a szerződésemet, mert ő valami női szakmát szeretett volna nekem.
0: Aha, de akkor tényleg lázadó volt, igen?
1: Hát ilyen szempontból igen. De uh-huh. megértem belőle. 22 évig aztán hagytam abba, mert akkor már azt mondta az orvos, hogy akkor ez most már egy férfinek is elég.
0: Uh-huh. Igen, azért ahhoz kell jó szem, ugye?
1: A szilikózis veszély fennáll.
0: Ráadásul igen. És tehát ez eszembe se jutott volna egyébként.
1: Igen.
0: De iszonyú precizitás kellett hozzá, gondolom.
1: Hát gondolhatja, mert 5 év után mondtam a főnökömnek, hogy most már jó volna, ha valami másmilyen munkát is adnának, mert idomszerűen csináltam, és már ezredekkel álmodtam.
0: Aha, igen.
1: És akkor igen. Mondták, hogy jó, hát akkor...
0: És akkor mindenféle, akár Eszterga a padokba is csinált késeket? Vagy
1: hát olyan is előfordult, de én az optikai műveknél tanultam, és aha. Ott azért komolyabb dolgokat csináltam.
0: Ó, igen.
1: Abban az időben azért még hadévzem volt.
0: Uh-huh. És miért választotta ezt a furcsa, tehát egy hölgy számára tényleg furcsa szakmát?
1: Hát az az igazság, hogy azért választottam ezt, mert a barátnőm esztergályos tanulónak ment el. És úgy gondoltam, hogy ha ő neki azt tetszik, nekem is fog. Csak hát én a finomabb dolgokra álltam be, és akkor hát kiválasztottak rá, hogy akkor ezt próbáld meg, ha te finomabb dolgokat akarsz csinálni.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: Jó, hát most már értjük, hogy miért a barátnője.
1: Igen.
0: Mind a ketten lázadtak. Ezt a mindenit. És biztos gyermekkorában mondták önre, Mária néni, hogy és nézd meg, tudja, és tudja is. Tehát mindig okosabb akart egy picit lenni, de tudta azt, amit csinál.
1: Hát, hála Istennek, igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Nehéz így egyébként, tehát gondolom azért néha meggyűlt a baja az élettel, meg az emberekkel.

0: szépen kerestem, jó volt, én nagyon szerettem csinálni.
1: De megértem, abszolút, abszolút. No, hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez előjött. Nagyon érdekes dolgokat mesélt. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Mária néni kérésére forog az Azt mondják, hogy szerencsém van. Azt mondják.

Egy nóta, három élet. Azt mondják, hogy szerencsém van. Hamarosan hallgatjuk majd a magyar nótát teljes egészében is az óra végén, de addig még itt van egy hölgy, Rózsika, aki nem mesélt el, hogy milyen emlékek fűzik hozzá. Hamarosan megteszi, tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Azt mondják, hogy szerencsém van.
1: Nagyon kevés a női énekes, akit én szeretek, mert nagyon sokan jó, magasabb hanguk van, azt én úgy mondom magamnak, hogy új, már megint sivalkodik. De én ezt nagyon szeretem, Madarász Katalin, Gál Gabriella, Kovács Apollónia, ezeknek nagyon-nagyon szeretem a hangját, mert olyan értelmesen, ízesen és olyan szépen énekelnek.
0: És a dal?
1: Szólóan.
0: És a dal az azt mondják, hát, hogy szerencsém van.
1: A dal meg azért, hogy tényleg ugye benne is van abban, hogy ugye nagyon sok bánatom, meg gondom volt, meg bajom, úgyhogy nem ment ez olyan könnyen, hogy minden sikerült nekem, mert tényleg azért elég...
0: De van olyan ember a Földön, aki elmondhatja magáról, hogy minden tökéletesen ment? Ön szerint van ilyen?
1: Hát szerintem nem. Szerintem nincs olyan. Mert ugye én 62 évet éltem le a párommal, ugye ő elment 3 éve, de én elmondom azt, hát elmerem mondani, hogy nem volt mint ember sohase. Én nekem a kitartásom jelentette azt, hogy mi ennyi ideig együtt maradtunk. Nagyon sok jót nem kaptam tőle, de mindig igyekeztem, mert volt van két fiam, ugye, és akkor, hogy azokat én semennyien nem adtam volna sehova, úgyhogy együtt voltunk. És akkor én nekem azért ez a nóta, hogy én ezt nagyon sokat, szóval tűrtem nagyon-nagyon sokat, de most is azt mondom, a mostani fiatalok, nem szabad ennyit, nem, nekem se lett volna szabad, de én ilyen kitartó vagyok. Én ilyen típus vagyok, hogy én ilyen hűséges típus vagyok mindenbe. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem tudom, de azért annak nagyon örülök, hogy olyan családom van, hogy nagyon sokan mondták már itt a faluban is, hogy nagyon boldog lehetek, hát ő bennük van az összes boldogságom a 3 unokámban, és akkor elmondom, hogy van... Most már 4 dédunokám, 2 igazi, 2 igazi, 2 megfogadott.
0: Aha.
1: És akkor most lesz a 3. igazi, a középső unokámnak most lesz a 2. kisbaba, majd november körül, és akkor 2 megfogadtam örökbe.
0: Igen, hát akkor nagyon büszke, hallom a hangján is egyébként.
1: Mert ez olyan volt, elmondhatom, hogy fogadtam. Ugye a középső unokám, a lányunokám, a Viki, annak a párja már nősember volt, és annak van egy kislánya, a Hannácska, aki most 9 éves. Közben ugye lett a közös gyermekük a Rebeka, és akkor ugye 2 hetente jár ide az apjához a kislány, és akkor első naptól, mikor megismerkedtem vele, azt mondta, hogy te legyél nekem a fogadott dédim, meg én is neked jó, mondom, nagyon boldog vagy, nagyon szeret, nagyon mindenben úgy csinálom, mint az igazit, névnap, születésnap, gyereknap, karácsony, búcsú, minden, húsvét, mindent egyformán.
0: És milyen biztonság ez a gyermeknek, abszolút.
1: Igen, nagyon szeretjük egymást. A 4. meg a keresztlányom, az a páromnak a testvérének a lánya, de már ugye meghalt neki a anyja, apja a keresztlányomnak, sőt a párjának is, annak is meghalt az anyja, apja. Na most a fiának, a keresztlányom fiának van egy 6 hónapos kisfia. És igen, akkor nagyon ők úgy mondják nekem, hogy öreg kereszt már, úgy hívnak.
0: Igen.
1: És akkor mondta nekem, Robinak hívják a fiatal embert, és mondta neki, hogy nekem, hogy öreg kereszt, az én kisfiamnak nem lesz dédie. Mondom, dehogy nem, én örökbe fogadom, hagyjátok. Hát most akkor én van, hogy így ő van. 6 hónapos, és majd ha tud beszélni, akkor
0: hagytam, hogy kibüszkélkedje magát, jó?
1: Igen.
0: Most viszont térjük vissza a dalra, amely egyébként abszolút ideillik, mert hogy nagyon szerencsés. Mindazt, amit igen, most elmesélt.
1: Ebben nagyon.
0: Így van.
1: Ebben nagyon.
0: Úgyhogy nem csak mondják, hanem így is van. De a dal, igen, ugye, így szól. Azt mondják, hogy szerencsém van. Rózsika néni kedvencei között itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunkat, amelyben János, Mária és Rózsika meséltek a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan. Azt mondják, hogy szerencsém van. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. Antal, Etelka és István lesznek a vendégeink. A dal, amelyet kiválasztanak, majdnem elárulta. Na, az majd holnap derül ki, 17 órától, de tényleg majdnem elmondtam. Szóval várjuk Önöket holnap is, itt a Dankó Rádióban. Antal, Etelka és István mesél majd, ahogy említettem. Most pedig jön Balog Marianna és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Óperencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 155. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balogh Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Az 1954-ben Mosón-Magyaróváron született Kátai Zoltán évtizedeken át ápolta és terjesztette a magyar népzenét és történeti zenét. Szervezőként is részt vállalt az 1970-es-80-as évek táncház mozgalmában. Évekig volt a Mákvirág együttes tagja, de dolgozott Halmos Bélával, Cseh Tamással, Sebő Ferenccel, a Kalákával, a Misztrállal, és szinte mindenkivel, aki értékteremtő volt ebben a párhuzamos kulturális valóságban. Szerte a Kárpát-medencében találkozhattunk vele, ahogy lanttal, gitárral, kobozzal, vagy éppen a vonós fidulával kísérve énekelt régmúlt idők dicsőségéről, vagy Isten dicséretéről. Aki egyszer meghallotta mélyen zengő, szinte hipnotikus erejű hangját, sosem felejtette el. Ezen a hétvégén halála előtti utolsó lemezéről válogatunk, amelyet Écsi Gyöngyivel készítettek közösen.

Kátai Zoltánt Juhász Kristóf kérdezte 2020-ban. Mitől hat érzelmileg erősebben egy középkori eredetű ballada, mint egy mai popzene? A popzene múlékony, a népzene nem. Ezek örökérvényű dolgokról szólnak, nem pillanatnyi felszínes örömökről, bánatokról, mint a pop általában. A pop azért népszerű, mert pillanatnyi dolgokkal foglalkozik. A mikorunkban ezért is kevésbé közkedvelt és közismert a népzene. Sokkal mélyebb érzelmekről, általánosabb érvényű dolgokról szól a népdal.

Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét neve jött.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja mi ez?
5: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tiéd, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali tüntetők ülő blokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Eddig több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9 megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 portugál régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, 4 ember kórházba került. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Riasztották a magyar grippeneket délután egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Rangos német irodalmi díjat kapott Viski András regénye, a Kitelepítés. A Nemzetközi Irodalmi Díjat egy kortárs világirodalmi mű német fordításáért ítélik oda. Az elismerés tegnap vette át a szerző és a fordító Tankó Tíme a Berlinben. Viski András regénye saját családja sorsát mutatja be az 1950-es évek Romániájában. Az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható, nagy tavaink vize 22-28 fokos.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként, ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből Gencsi Sári énekelte a Szerelmes Levél című dalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is! Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Stankai István, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa, valamint a József Attila Színház örökös tagja. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Bolba Tamás Szentevajk és Galambos Attila Csoportterápia című musicaljéből a Fehér Lófia című dalt, Jankovics Anna, Hajdu Melinda, Dobó Enikő és Járai Máté előadásában. Ezután pedig következik Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Cintányi Rossz Cudarvilág, az előadók Páncél Klaudia és Kádár Szabolcs János. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Létezik még egyáltalán olyan pasi, aki elég jó lenne neked?
2: Álompasi? Álompasi, mindenkinek van.

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Stankai István a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa, valamint a József Attila Színház örökös tagja, 1936. február 14-én született Budapesten. A magyar színházi élet egyik meghatározó és nagy tiszteletnek örvendő alakja volt, aki pályafutása során számos emlékezetes szerepével vívta ki a közönség szeretetét és szakmája elismerését. Édesapja Stankai András görög katolikus pap volt, édesanyja pedig Smolink Sarolta postás kisasszony. A család mélyen vallásos légkörben élt, ahol a hit, az erkölcs és a szellemi értékek meghatározó szerepet töltöttek be a mindennapokban. A vallás Stankai István életében is fontos iránytűvé vált, amely nem csak gyermekéveire, hanem későbbi gondolkodására és emberi tartására is jelentős hatással volt. Most Stankai István gyermekkoráról mesél.
1: Hát az én édesapám az görögkatolikus lelkész volt Budapesten, méghozzá a fő utcában van egy templom, az egy görögkatolikus templom, és hát én ott nőttem fel, Sélyen szembe a fő utca másik oldalán, de hát ez egy rendes lakás volt, amit apám kibérelt, hogy közel legyen a templomhoz. És akkor ott laktunk, és ott nőttem fel, onnan indultam el. Én gyerekkoromban arra készültem, hogy én is apám után egy görögkatolikus pap leszek. Én is egy ilyen hívő ember vagyok, ezt meg kell mondanom, és nem volt olyan nagyon távol tőlem, hogy én nem menjek el esetleg egy görögkatolikus papnak, mert az egyszer nősülhet. Szóval, hogyha egyedül marad, akkor nem, még egyszer nem házasodhat. Az én apám azt mondta, hogy nézd, kérdik, hogy mi az édesapád, hát ne tagadj le, de ne is kérkedj vele, inkább hallgass el a dolgot, akkor nem lehetett meg kommunizmus volt. Én elkezdtem jobbra-balra dolgozni, ide menni, oda menni, úgyhogy nem is került szóba az, hogy én honnan jöttem. Csak adták a munkát, és én csináltam, és a Keszonba dolgoztam, meg más helyeken, akkor fiatal voltam, és mindenre vállalkoztam. Egyszer csak kiderült, hogy én szeretnék színész lenni, és jó szerepeket vállalni, stb. Jártam moziban, mint fiatal srác természetesen, és mindig megnéztem azokat, és láttam Laurence Olivier-t, mint Hamlet. Elkezdett bennem mozogni azt, hogy hát ez egy óriási színész, és elfogadta az ihlet, és mindenféleképpen ugye akartam ezt a, ha nem lehetek pap, akkor leszek a Tália papja, és harmadikra jutottam be, 2 év ment el, és a harmadik bejutottam. Szerettem volna színész lenni, és annak az a foganatja, hogy felvételi, és hogy fölvesznek, és akkor megnyílik a dolog.
0: Stankai Istvánt hallottuk. És most következzen Surányi Géza és Bradányi Iván slágere. Egy csésze fekete. Énekel Stankai István. Túl az Operencián.
2: Öt perc, amíg kicsöpög a csőből. A kiskalálom leng az árnya még.

sok illatból, sok elfelejtett nőből. Most összeáll egy régi, drága kép, s a közepén, mint forró láva ég, az emlék, ami mindig benne gőzöl. Egy perc csupán, az íz már szerte áradt. Na még egy korty, már nem is vagyok fáradt. Oly jó leső e boldog nyugalom, s már hallom azt, hogy bársonyos kolombok, holk zené közt megtérnek a gondok, mint vándorok az esti

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Stanka István gyermekkorában Rózsahegyi Kálmán színi iskolájába járt. 1954-ben érettségizett a budai II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Mielőtt felvették volna a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahová három alkalommal is felvételizett, számos különböző munkát végzett. Dolgozott segédkántorként, kifutó fiúként, valamint föld alatti építkezéseken csillésként és anyagmozgatóként is. Harmadik felvételén 1957-ben, amikor arról kérdezték, mivel foglalkozik az édesapja, azt válaszolta, hogy pásztor. Azonban kiderült, hogy édesapja valójában lelki pásztorként szolgált. Mindez abban az időszakban akár hátrányt is jelenthetett volna, ennek ellenére felvették a főiskolára. Tanulmányait sikeresen befejezve 1961-ben szerzett diplomát. Most Stanka István a kezdetekről mesél.
1: Nagyon élveztem a főiskolát, elvégeztem, és akkor muszáj volt vidékre menni. És én elementem, és Miskolcon voltam 2 évig. Ott eljátszottam 10 szerepet, és nagyon jó fogadtak, stb. És akkor lejöttek megnézni valamelyik előadást, és akkor felhívtak Pestre, és akkor feljöttem Pestre, és akkor játszottam a Nemzeti Színházban, játszottam a Madács Színházba, játszottam a József Attila Színházba, igen.
0: Stanka Istvánt hallottuk. És most következzen a Volt-e más bolond című sláger, a szerzőpáros Bakos Géza és Bradány Iván. Énekel Stanka István. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Stankai István a főiskola befejezése után Miskolcra szerződött. 1963 és 1974 között a Budapesti Nemzeti Színház társulatának tagja volt, ahol a kor jelentős művészei között számos emlékezetes szerepet alakított. Ezt követően 1974-től 1990-ig a Madách Színházhoz szerződött. Rövid szabadúszó időszak után, 1991-től egészen nyugdíjba vonulásáig a József Attila Színház társulatát erősítette, ahol tovább gyarapította sokoldalú és gazdag színészi életművét. Stanka István pályafutása során számos emlékezetes szerepet alakított. Eljátszotta Rómeó szerepét Shakespeare Rómeó és Júlia című művében. Agárdi Pétert Heltai Jenő a Néma Levente című darabjában, valamint a címszerepet Molnár Ferenc Lilium című művében. A kiváló színművésznek két különleges szenvedélye is volt. Rajongott a zseblámpákért és a rádiókért, amelyeket szenvedélyesen gyűjtött. És most következzen Harry Warren és Bradány Iván slágere, Régi dal a zongorán, énekel Stanka István, Túl az Operencián.

humoros másodpercért, ha újra kezdhetném. Biztos ő

Szerelmes lennék, és szörnyen szabad. Világgá mennék, ha nem is szabad. Útnak indulnék. Ha újra kezdhetnék.

dolgoznék, s fiamnak mesélgetnék, ha újra kezdhetném. Tudnám, miért szép a lélet, adnék.

0: egyszer elkezdted.
1: Kedves hallgatóink! Tolcsvai László és Müller Péter Sziámi Isten pénze című musicaljéből Dunai Tamás énekelte a Ha újra kezdhetném című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most pedig következzék Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből A messze a nagy erdő Pándi Piroska előadásában. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Bod Gábor, névodíja színművész, énekes, tenorista, aki 1971-ben, ezen a napon, július 4-én született Budapesten. Zenei tanulmányait 6 éves korában kezdte. Először egy éven át furulyázni, majd 4 évig trombitálni tanult. 13 évesen került a Magyar Rádió gyermekkórusába, ahol meghatározó zenei és énekesi alapokat szerzett. 1990 és 1994 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola énekszakán folytatta tanulmányait. Tehetségének köszönhetően 1994-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol Pászti Júlia és Gulyás Dénes növendékeként tanult, és 2000-ben szerzett diplomát. Művészi pályája során több színházban aratott sikert főszerepeivel, és ma is aktív szereplője a magyar zenész színpadnak. Jelenleg a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperájából a Jézus Imája című dal. Énekel a születésnapos Bod Gábor. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Leofál muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Stankai István, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemlen Tiszti Keresztjének birtokosa, valamint a József Attila Színház örökös tagja. Hamarosan híreket mondunk, majd utána érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget, a szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ezt überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti önöket. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az országos polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvószenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat viszont megtartják a George Washington emlékműnél. Ma szerte az Egyesült Államokban nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Portugáliában nyáron gyakoriak az erdőtüzek. Az elmúlt évek közül a 2017-es volt a legsúlyosabb, akkor több mint 100-an vesztették életüket a természeti katasztrófában. Itthon is több helyre riasztották ma a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Dunatisza közén Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron égett az erdő aljnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángolt. Ceglétől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. Az oltást a szél nehezítette. A Dunántúlon Kislőd közelében száraz fű, aljnövényzet és bálák égnek. Több helyen keletkezett tűz a fővárosban is. A 9. kerületben, a Soroksári útnál, a vasúti töltés közelében, Óbudán a Hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az M0-ás autóút közelében, az Oportó utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható, a Balató 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
7: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek, dalos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan szerzemények csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. Adásunk nyitányában, Farkas Zsolt előadásában a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekarának kíséretével csendül fel a kedves andalgó, a szőke kislány Csit-Csit-Csit. Ezt követően pedig Bangó Margit és Vörös Kálmán zenekara hozza el a jó kedvet a Kék a búzavirág című csárdással. Tartsanak velünk, kezdődjék a közös nótázás!

0: a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kellemes szombat estét és tartalmas rádiózást kívánunk a Magyar Zene Rádiójában. Kedves hallgatóink, a családi nóták különleges helyet foglalnak el az életünkben, nem csupán dallamok és énekek, hanem emlékek őrzői is. Felidézik a közös ünnepet, a családi összejöveteleket, a régi történeteket és azokat a szeretett embereket, akiknek hangja talán már csak a szívünkben él tovább. Ezek a dalok generációkat kötnek össze, és továbbadják mindazt az érzelmi örökséget, amelyet a magyar zenei hagyomány jelent számunkra. A folytatásban a felvidéki Pirigyi Viktor vall arról, mit jelentenek számára a magyar dallamok. Bodrog Közi örösi fiatalként szülőföldjén a zene és a magyar nyelv segítségével ápolja és őrzi hagyományainkat. Hivatása is összefonódik a magyar kulturális örökséggel. A Borsi kastélyban II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szülőhelyén kulturális munkatársként dolgozik, és nap mint nap azért tevékenykedik, hogy múltunk értékei a következő nemzedékek számára is élők maradjanak.
1: Maga a zene nagyon közel állt hozzám már kisgyerekkortól. Édesanyám által kerültem közelebb a zenéhez. Ő mondogatta nekem mindig, hogy látja a tehetséget, és ezt kell lenne elpazarolni. Úgyhogy már igazából alapiskolától kezdve felkaroltak a tanárok, látták azt, hogy szép az énekhang, és ezzel érdemes lenne foglalkozni.
0: A nótás dalos világ nyomába eredünk annak az örökségnek, ami ugye ma is fontos. Hová vezethető vissza a magyar dallamok a zene iránt is szereteted?
1: A családon belül nagyon-nagyon sokat hallgattak nótát, úgymond nagyapámék, nagybátyám is ugye nagyon-nagyon szépen tud énekelni, és hangszeren is játszik, illetve a dédszülők, úgyhogy ez a fajta magyar zenei közeg, ez mindig így körülvet minket, mert ugye nagy családdal rendelkezünk, és sokszor voltak összejövetelek, sokszor voltak így éneklések, és én, mint kisgyerek fejjel, mindig fel-fel kaptam a fejem ennek hallatán, amikor ők énekeltek itt kint az udvaron, vagy ahol éppen volt a családnak az összejövetele. Akkor a népdalok éneklése volt, ami hozzám közelebb állt. Ez a fajta zenei irányzat fogott meg. Nagyon nyugodt voltam, mint gyermek, és valószínű, hogy ez is kihatása lehetett. Ez a fajta zenei impulzus, amit még kisgyerekként kaptam.
0: Hogyan vitte tovább a magyar dallamok szeretetét?
1: Beirattak zeneiskolába, Furuján kezdtem, majd később Fuvola hangszeren végeztem. Közben mi jártunk népdal versenyekre. Az Új a csizmám, a szívre van felakasztva cím népdal nagyon sokszor elhangzott, illetve által menni kín a Tiszálladikon.
0: Mit adtak ezek a dallamok? Miért fontosak?
1: Mindig szoktam mondani, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy magyarnak születtünk, és hogy magyar ajkúak vagyunk, mert annyira szerte ágazóan tudjuk kifejezni énekléssel, akár beszédkészségünkkel azt, amit is szeretnénk közölni a külső közeg felé. Nekem akkorában nagyon nagy biztonságot adott. Amikor az ember ugye így énekel, és kezdi felfedezni a saját maga hangját, és látja a közönségnek a reakcióját, akkor azért így ez egy örömmel tölti el. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagy hála volt akkorában is.
0: A Bodrog Közi felvidéki településeken fontos, hogy a magyar szót őrizzék, akár kimondott a szó tiszta erejére értve, akár pedig énekes, dalos formában. Mit jelent magyarul énekelni?
1: Én nekem nagy büszkeség ez, hogy magyarul énekelhetek, az anyanyelvemen énekelhetek, és ezzel tudom kifejezni az örömet, a bánatot, azokat a pillanatokat, ami körülvesz minket, és ami hatással van ránk. Én nagyon nagy örömmel éneklek magyarul, legfőképp. Én szerintem a magyar nyelv az egyik legszebb nyelv, hanem az egyik legszebb, és ez alapján, hogy ezt így ki tudjuk fejezni, úgy gondolom, hogy a magyar kultúrának nagyon nagy jelentősége van, és egyre nagyobb itt a Bodrog közben is, és hogy ezt, ha meg tudjuk őrizni, és vannak nagyon-nagyon sok olyan tehetséges fiatalok, aki még mindig kapaszkodik ebbe, és reméljük, hogy nagyon sokáig megmarad ez a fajta közösségi kapocs, hogy ezt a magyar kultúrát egy kisebb közösségben is ugyanúgy olyan erővel tudjuk ezt továbbvinni, mint ahogy ezt az őseink, vagy ugyanezt a nagyapáink, vagy a dédszülők vitték annak idején. Ez a cél, És még amit szerettem volna, nagyapám nemrég hunyt el, és az ő emlékére is szeretnék majd egy dalt kérni, a Darumadár útnak indul című nótát.
0: Kedves hallgatóink, a családi nóták dallamai olyan kincsek, amelyeket nemzedékek adnak tovább egymásnak. Bennük élnek őseink örömei és bánatai, a falusi esték meghitt hangulata, a szerelem, a búcsúzás és a remény örök érzései. Ezek a dalok nem csupán emlékeket őriznek, hanem ma is erőt adnak, kapaszkodót nyújtanak a mindennapokban, és összekötnek bennünket gyökereink. El. Amíg megszólalnak, addig velünk marad mindaz a lelki gazdagság, amelyet elődeink hagytak ránk. Elsőként Dániel Gábor előadásában Berki Péter és zenekara kíséretével csendül fel a mély érzelmeket hordozó Darumadár útnak indult című hallgató, amelyet a Dankó Klub Bicskei rendezvényén rögzítettünk 2022. novemberében. Ezt követően ifjabb Domahidi László népzenei feldolgozásában hallhatjuk az által mennékén a Tiszán Ladikon kezdetű, sokak által ismert népdalt Tarnai Kis László zongora kíséretével. Hallgassuk együtt!

befelejt hibolyha, nyílik az ablakában. Által mennék én, aki szám nem merek, nem merek, de nem merek. Attól félek, hogy a piszába esnek, hogy a

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Minden hétvégén, szombaton és vasárnap este 19 óra után hallgatóink és neves művészeink vallanak a magyar dallamok iránti szeretetükről, és megosztják velünk legkedvesebb családi nótáikat. Vannak dallamok, amelyek egyetlen pillanat alatt hazarepítenek bennünket. Felidézik a régi udvarokat, a családi összejöveteleket és a szívünknek oly kedves emlékeket. Most is két ilyen muzsika következik. Kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak! A folytatásban Hegedűs Valér zongora és orgona művész osztja meg velünk egyik kedves családi nótáját. Hegedűs Valér pályafutása során számos kiváló énekes partnere volt. Többek között Moldován Stefánia, Melis György, Pitti Katalin és Besenyei Ferenc oldalán. 17 éven át kísérte Béres Ferencet, munkásságát pedig Béres emlékplakettel és a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték.
1: Hegedűs Valér, zongoraművész vagyok. Édesapám remekül zongorázott, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok mindent nem tudtam utána lejátszani, mert olyan hangnemekbe zongorázott, hogy azt egyszerűen nem lehetett folytatni. Volt neki egy nagyszerű nótája, az volt a címe, hogy kidőlt keresztfának nem köszön már senki.
0: Itt a családunk nótáiban a következő hallgató mély emberi igazságot fogalmaz meg. Amíg erősek vagyunk, sokan vesznek körül bennünket, de az idő múlásával még fontosabbá válik a figyelem, a tisztelet és az egymás iránti szeretet. A kidőlt keresztfának nem köszön már senki című nóta az elmúlásról, az emberi sorsról és az emlékezés fontosságáról szól, mégis végazt is hordoz magában. Kós János érzékeny előadásában ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével most egy olyan dallam csendül fel, amely nem csak a fülhöz, hanem a szívhez is utat talál, itt a Dankó Rádióban.

0: Empfesseln.
1: Dankó Rádió. Réfülöpön FM 91. A magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ezen a tematikus hétvégén az 1976-ban alakult, idén 50 éve 100 volt Celsius előtt tisztelgünk. A folytatásban egy igazi country örökzöld következik magyar köntösben. A country zene egyik legismertebb hagyománya, hogy a műfaj klasszikus dalai nemzedékről nemzedékre öröklődnek, és mindig új előadók adnak nekik friss hangzást. Ezt a hagyományt ápolta a 100 Folk Celsius is, amikor műsorára tűzte a legendás amerikai népdalt, a Banks of the Ohio című balladát. A világ számos nagy előadója, köztük Johnny Cash és Dolly Parton is feldolgozta ezt az időtálló szerzeményt. A dal magyar változata Országút címmel született meg. Muzsai András fordítása nem egyszerűen átültette a történetet magyar nyelvre, hanem megőrizte annak lírai hangulatát és balladai erejét is. A 100 Folk Celsius előadásában a klasszikus amerikai country és a magyar nyelv természetes különleges harmóniában találkozik, így a dal méltó helyet foglal el a zenekar sokszínű repertoárjában.

0: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban, a Családunk Nótáiban, ahol olyan szerzeményeket idézünk meg hétről hétre, amelyek egy-egy szép emlékhez, családi pillanathoz, vagy régi hagyományhoz kötődnek, és amelyek ma is tovább élnek bennünk gazdagítva mindennapjainkat és ünnepeinket. Mert aki igazán ismeri és szereti a magyar dallamokat, azt tudja, ezek a nóták nem csupán zenék, hanem lelki gazdagságot hordozó kincsek, amelyek kitartóan szövik át a mindennapokat, ahogyan a nátszegi Sárkány Szilvia életét is, aki a magyar dalok és nóták szenvedélyes szerelmese. Vele beszélgetünk a következőkben erről a különleges zenével átszőtt belső világról.
1: Az én magyar nóta iránti szeretetem visszavezethető igen a gyermekkorba. Az édesapám magyar nóta szerető ember, az anyukám pedig operett rajongó, és mint oly sokaknál is a családi eseményeken belül vidámságban szólt a nóta, énekelve, úgy az ünnepi megterített asztal mellett ünneplőbe öltözve szinte. A nóta szeretet az leginkább apukámhoz köthető. Ő egy ilyen erős orgánumú, hangorgánumú ember, akinek a hangja közt úgy életre kelnek a sorokban a szavak. Tehát pontosan ez a magyar nóta szövegértelmezés szinte kihalható, aki arra ráfigyel, füle van rá. Nagyon szeretem, ahogy ő nótázik, de viszont gyerekként mindezt nem értékeltem. Elzárkoztam előle. Hosszú-hosszú évekig nem foglalkoztam a nótavilág szépségével, mert valószínű, hogy ehhez meg kellett érni, fel kellett nőni. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtem így a családi eseményeken belül megmutatkozni, hogy én titkon ezt valahogy szeretem. Akkor próbálkoztam meg így a család tagjainak meglepetésként egy-egy köszöntő nótát, dalt előadni. Édesapámnak van egy erős, kemény nótája, már azért is jellemeztem így, mert a hangja is olyan, és akkor azt úgy is énekli. Tehát az ő nótája a 100 szál gyertyát, és mindig ezzel zárta az ünnepségeket. Tehát ezt a nótát akkor lehetett elénekelni, amikor már befejeződött az ünnepség, és ez az utolsó nóta volt. Anyukámnak is van kedves nótája, az egy lágyabb vonalvezetésű dallamvilágú nóta, ez pedig a Szeretnék május éjszakákon. Én is igyekeztem ráfigyelni, hogy vajon az én lelki világomat már megeszólítja valamilyen kedves nóta, vagy lesz-e kedvenc nótám, és most már az is megérett, úgyhogy van számomra is kedvenc nótám. A piros rózsák beszélgetnek hallgató, illetve a kék ne felejts. Szívesen éneklem is, és a kedvenceim közé tartozik a Szegletes udvar és a Sütamom a sütapék. A magyar nóta világa, tehát a magyar lelkű szívű embereknek az éneke, és az élet minden pillanatában az életeseményeinkhez, az életszakaszainkhoz találunk hozzáillő nótát.

0: mert a magyar nóta úgymond elmondja a szövegvilága az embernek a vidámságát, boldogságát, szomorúságát, vagy megénekli akár szabadon a madárcsicsergést, vagy a szerelmet, az elmúlást. És bármikor, bármikor vigasz a léleknek, vagy vidámságot hoznak, és már is derűsebb minden.
1: Hogyan sikerült továbbvinni a mindennapokba ezt a dalos nótás lelket?
0: Tanulmányoztam akár a szövegvilágát, és belemászott a fülembe még intenzívebben. És egyszer egy ezek szerint megfelelő közösségben úgymond elszóltam magam, hogy szeretem a magyar nótát, és ez itt történt Náczegen, a mi falunkban, és Szlovákiában, Felvidéken, amely a Csallóköz és a Mátyusföld határ vonalán fekszik ez a kis község. Meghívást kaptam a falu nóta estjére. Tanúsítható, hogy itt nótás lelkű emberek lakják a falut, és néhányan a középkorosztályból, illetve legfőképpen inkább az idősebb generáció képviseli is nyilvánosan a magyar nótát. Van múltja ennek a rendezvénynek, 2 évtizedes, és a mai napig megtölti a nézőtér sorait.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a nótázást itt a Dankó Rádióban. Most egy igazi időutazásra hívjuk Önöket. Elsőként egy archív felvétel csendül fel. A felejthetetlen Kalmár Pál énekli a Szeretnék május éjszakáján című örökzöld dalt ifjabb Magyar Imre és zenekarának kíséretével. Ezt követően Puskás Sándor előadásában hallhatjuk a szívhez szóló Szál-szál gyertyát című hallgatót, amelyben ugyancsak Magyar Imre és zenekara muzsikál. Kívánom, hogy ezek a szép dallamok sok kellemes emléket idézzenek fel Önökben, itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, ebben az órában az örökölt családi dallamok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedvenc nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Erdélyi Klaudia számít meg tisztelő figyelmükre. Arra biztatjuk önöket, hogy osszák meg velünk azokat a dallamokat, amelyek családjuk történetéhez, szeretteik emlékéhez kötődnek. Várjuk üzeneteiket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán. A folytatásban Dolhai Attila Jászai Maridia színész, érdemes művész, a székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója nyitja meg előttünk emlékei kincses ládáját, és megosztja velünk azt a nótát, amely számára családi örökség.
1: Dolhai Attila, színművész vagyok. A kedvenc nótám a öreg cigány, a vén cigány. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Szívfacsaró a története, amiről szól. Muzsikusról, aki megőszült fennél, még kezébe veszi utoljára a hangszerét, hogy megélhesse azokat a pillanatokat, amit egész szívetében élt. Talán ezért ez a kedvencem.
0: A következő percekben két különleges zenei világ találkozik. Elsőként Solti Károly előadásában hallgatjuk meg a Vén cigány című örökzöld nótát, amely a 2023-as az év magyar nótája közönségszavazás második helyezettje lett. A magyar nótát ezután az operett Varázslatos világa követi, Lehár Ferenc a Vígözvegy című művéből Daniló belépője csendül fel Dolhai Attila előadásában a Budapesti Operett Színház zenekarának kíséretével, Fejfer Gyula vezényletével. Fogadják szeretettel ezt a két szívhez szóló muzsikát itt a családunk nótáiban.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve 20 óráig Németh Csicsó József és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzserek Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Begyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Bár Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Ukrajna nagyra értékeli az Egyesült Államok támogatását, különösen most a háború idején, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij az évforduló alkalmából írt üzenetében. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Amerika az elmúlt 2,5 évszázadban többször hozzájárult ahhoz, hogy az emberiség szabadabbá váljon. A 20. században például olyan szövetségeket hozott létre, amelyek a világ jelentős részének békét és a szabad fejlődés lehetőségét biztosították. Közben Ukrajna és Oroszország között már a virradóra is folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, és az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Teheránban megkezdődött Ali Hamanei Ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének a gyászszertartása. Már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén amerikai légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A megemlékezések csaknem egy héten át tartanak. A több városban zajló szertartásokon várhatóan milliók vesznek részt. Portugáliában 3. napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 portugál régió többségére vörös riasztást adtak ki. Itthon is több helyre riasztották a tűzoltókat ma szántóföldi és erdőtüzekhez. A Dunatisza közén, Lajosmizse, Bugac és Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett ajnövényzet, lábon álló gabona vagy széna bála. Több helyen keletkezett tűz a fővárosban is. A 9. kerületben a Soroksári útnál, Óbudán a Hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Holnap napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balató 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
9: Jó estét kívánok! Délalföldi, majd Balaton felvidéki, illetve bakonyi, aztán moldvai és erdélyi táncdallamok szólnak Táncházban című műsorunkban, és egy mesét is meghallgathatnak azon kedves hallgatóink, akik ma este velünk tartanak. Kezdjük a Talla Bille együttes felvételével. A hosszabb zenei folyamat a Hallottátok-e hírit Csongrád vármegyének című albumukról szól.

következő felvételünket a Hal, Bor, Némi Birka című albumon találják meg, kedves hallgatóink, ha éppen nem Táncházban című műsorunkat hallgatják. A lemezen és ebben az összeállításban is Békefi Antal gyűjtéseiből válogattak a zenészek.

moldvai zenében jól ismert Zurgó együttes 2023-ban jelentette meg Pusztinai Nagyhegy alatt című albumát, melyen csak e moldvai falunak dalai szerepelnek. A lemez címadó összeállítását hallgassuk meg, aztán pedig egy mexikói mese hangzik el, moldvai zenével fűszerezve.

fenn a magas hegyeknek tetején, ahol az utak véget érnek, s honnan a források erednek, éldegélt egy öreg bölcs. Egyedül lakott, mégsem volt magányos. Napközben szívesen köré gyűltek a fiatalok, a gyermekek, este az idősebbek is. Örömmel hallgatták beszédeit. Olykor a távoli városból is érkezett hozzá egy-egy zarándok. Egy reggelen megkopogtatták az ajtaját. A bölcs kinyitotta, ott állt egy fiatal ember, s így szólt. A messzi városból érkeztem hozzád. Hallottam hírét bölcsességednek. Nem jöttem ám üres kézzel. Ajándékot hoztam számodra. És ezzel átnyújtott az öregnek egy gyönyörű, míves kalickát. A kalickából egy szépséges madár pislogott a bölcsre. Aki óvatosan benyúlt, markába fogta a madarat vigyázva, meg ne sértse. Füléhez emelte, aztán sugott valamit neki, ismét a füléhez tartotta. Majd szép lassan széttárta karjait, mire a madár hús messzire szállt. A zarándok dühös lett. Sok pénzt adtam ezért a madárért. Azt hittem örömet szerez számodra, de te hiába valóvá tetted. Szabadon engedted. A bölcs csak mosolygott rá. Ne búsulj, barátom, semmi kár nem ér téged, és engem sem. Nagyon is kedvemre való ez a madár. Azt láttam a szemén, hogy valamit mondani akar nekem. Ezért

Nap, amikor fölkelt, különös látványban volt része. Ahogy kilépett a bölcs kunyhójából, azt látta, hogy az öreg egy szépséges liliomfa alatt ül. A fa egyik ágán pedig ott volt a madár is. Amíg a bölcs beszélt, a madár hallgatott.

könnyeket hullajtottak, s ebben a szent pillanatban a nyitott ablakon beszállt a madár, a bölcs szívére ült, és elfújta a leggyönyörűbb dalt, amit valaha emberi fül hallott.

Elvégezve énekét, kirepült az ablakon, és örökre eltűnt a fehér felhők felett. Néhány hét múlva a zarándok visszatért a kis faluba. A bölcsnek csak hűlt helyét találta, a falubeliek sírhalmát tudták csak megmutatni neki kedves Lilion fája alatt. Amikor a zarándok a madár felől faggatódzott, ezt a választ kapta. Örök barátságot kötöttek, amíg élt a bölcs, a madár minden nap visszatért hozzá. Azt mondta az öreg, mindenben egyetértettek, egyetlen dolgot kivéve, hogy végül is melyikük szabadította meg a más.

Ma esti népzenei válogatásunk utolsó két felvétele Erdélybe, illetve egy kicsit a Felföldre is vezet bennünket, de talán nem is ez a legfontosabb jellemzőjük, hanem az, hogy régi zenei párhuzamokat is megmutatnak. Az első összeállítás a fonózenekar Túlparton című albumáról szól, a második pedig a Rendhagyó Prímás Találkozó című albumról. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Omo Sangaré Maliból indítja a Népek dalait, világzenei magazinunkat szombat este. Vomex életműdíjat kapott egyébként a hölgy 2017-ben, és Songlines díjazott is volt 2018-ban a legjobb afrikai és közel-keleti előadó kategóriában. Ő jön hamarosan, aztán megyünk tovább persze, méghozzá 7 előadójával. Jó estét kívánok mindannyiuknak! A Söndörgő érkezik majd ebben a pozícióban, és további magyar világzenék is lesznek, hiszen az elmúlt 5 esztendőből jön majd 5 magyar világzene a válogatásunkban. Etnorom, Robi Lakatos és a lengyel Gangtango együttműködése, az Üres Banda, a Magyar Banda és a Besodrom is itt lesznek majd velünk. Sivatagi rockot is fogunk játszani, a Tina Raven jó voltából, ők is Maliból érkeznek, ugyanúgy, mint első előadónk, Omo Sangaré. Itt a Danko Rádió, benne pedig a Népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak!

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A következő percekben a hét előadójával folytatjuk, a Söndörgő együttessel. Az ő zenéjüket hallgatjuk hamarosan, de előtte még Eredics Áron, a zenekar vezetője mesél egy régi-régi történetet, egy gyerekkori tambura történetét.
1: Pontosan milyen alkalomra kaptam, arra nem emlékszem, de egy biztos, hogy ez egy mesterhangszer. Tehát ez úgy történt, hogy a Vujicsicsnak a prímás, a Győri Károly, aki sajnos már nincsen közöttünk, elmentek Erdut faluba, ahol az akkori, hát úgy mondom, hogy csúcs hangszereket készítette egy mester. Minden ilyen komoly zenész választott magának egy hangszert, ott volt vagy 10 hangszer, és akkor az apám volt az utolsó, aki hát akkor gyereknek is egyet, és hát nyilván ez a, miután mindenki választotta, ő kiválasztotta tulajdonképpen ott a sok jó közül a legrosszabbikat, és ezt kaptam én meg, olyan 5 éves lehettem. Na most a hangszer azért nagyon különleges, mert aztán valahogy úgy alakult, hogy ez az összes hangszer között ennek lett a legszebb hangja. Ez a mai napig is megvan, ez a hangszer, most már kevesebbet használom, de egyet kell róla tudni, hogy aztán ezt a hangszert kölcsön kérte tőlem a Vujicsics a Számos Virály lemezük felvételére, mert annyira gyönyörű hangja van.
0: Eredics Áront, a Söndörgő vezetőjét hallottuk az előző percekben, most pedig már is muzsikálnak. Itt a Dankó Rádióban jön tehát a

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Az elmúlt öt esztendőből játszunk most öt magyar világzenét. Az Etnorommal indítunk. Balogh József és Künzler Ágnes alapította ugye 2005-ben a csapatot Budapesten. Mindketten a Kályiákból ismert roma énekesek, akik az Etnoromban az autentikus olá roma dalokról a jazzzel és swinggel átszült roma világzenéig vezetik tovább saját zenei útjukat. Az együttes hangzásában a roma folklor nem lezárt örökségként, hanem folyton megújuló anyagként van jelen. Az Etnorom dalai egyszerre hordoznak nyers erőt, táncos lendületet és finomabb jazzes színeket. Most ebből a roma világzenei közegből hallgatunk meg egy felvételt. Az Örkői blokk jön az Etnorom előadásában. Utána pedig Robi Lakatos érkezik a lengyel Gang Tango zenekarral. A Zűrös banda is itt lesz majd velünk, és érkezik a Magyar banda is. Kecskeméti kaszárnya daluk címe. Izabella Kossanel énekével hallgatjuk meg ezt a felvételt. A sort pedig a Besodrom zárja. Tőlük jön az Afrika című dal. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Inforádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

a Dangó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. A Tina Raven egy 1979-ben alapított Tuareg zenekar, nevük azt jelenti sivatagi fiúk. Eleinte csak lakodalmakon, ünnepségeken zenéltek, nem sokkal később a sors egy líbiai menekülttáborban talált őket. Dalszövegeikben jelentős szerepet kapott a politikai beállítottság, később már csak a zenére koncentráltak. Eleinte kazettákon terjesztették dalaikat, majd első CD-jük 2000-ben jelent meg. Azt mondják, sivatagi blues-t játszanak, ebben keveredik a blues, a rock és a népzene. Példaképeik Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, Carlos Santana, Bob Marley és Elvis Presley. Lemezeiken olyan hírességek is közreműködtek, mint például Bono, a YouTube-ből, vagy egyik példaképük, Carlos Santana. A Tina Raven felvétele már is forog Algériából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Népek Dalait, világzenei magazinunkat folytatjuk. A hét előadójával hamarosan, a Söndörgő zenekarral egy fantasztikus együttműködés közös eredményét hallgatjuk meg nem sokára. Az Amsterdam Klezmer Band 2017. szeptemberében rögzítettek egy dalt, ez jön majd a hét előadója a Söndörgő kapcsán. És persze rengeteg magyar világzene lesz ebben az órában is, hiszen az elmúlt 5 esztendőből most is jön majd 5 magyar világzene. Egy fiatal zenekar az élen, Baselán, ők kezdik majd a sort, aztán jön a Csalga, az FMR, a Romengo és a Vigad is. Spanyolországba is megyünk, ugyanis az óra folyamán a Csesudaka is játszik nekünk. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei válogatásunkkal.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A következő percekben a hét előadójával folytatjuk. A Söndörgő zenekarral, melynek vezetője Eredics Áron nyilatkozott nekünk. Most éppen arról beszél, hogy mit jelent számukra a zenélés.
1: Most rögtön az jutott eszembe, hogy boldogság, azt hiszem. De még az is boldogság, hogyha a szomorúságát zenéli ki magából, vagy valahogy mindenképpen egy olyan lelki egyensúlyteremtő folyamat szerintem a zenélés, amit hát én nem is nem tudom, hogy mással el lehet érni. Tehát, hogyha valakinek megadatik az, hogy mondjuk úgy tud egy hangszeren, hogy tényleg így ki tud vele fejezni már valamit, nem kell technikailag nagyon magas színvonalon lenni, hanem tényleg csak ez a része meg, hogy legyen az embernek a lelke benne legyen, és hát nem véletlen, hogy tényleg amikor egy jó koncertet látunk, akkor szoktuk is mondani, hogy még laikusként is akár feltűnik, hogy ez nagyon érződött, hogy szívvel csinálta az illető. És hát szerintem ennél jobban nem is lehet leírni, hogy tényleg ez egy szívből jövő dolog a zenélés. És én azt hiszem, hogy nekünk azért is van sikerünk, vagy azt az emberek azt érzik, hogy mi ezt szívvel csináljuk. Nagyon szeretjük ugyanis. Ez az igazság, hogy nagyon szeretünk zenélni.
0: Eredics Áront hallottuk, a Söndörgő együttes vezetőjét az előző percekben. Most pedig egy együttműködés jön, az Amsterdam Klezmer Banddel közösen készített felvétel. Jön tehát a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band itt nálunk, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 esztendőből. A Baselán indítja a sort. A Herédi Zsombor köré szerveződött együttes az autentikus folk gyökereiből indul ki, de zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene eleme is természetesen találkoznak. Hangzásukat gazdag, improvizatív energia mozgatja, miközben a harmonika, a szaxofon, a klarinét, a brácsa, a nagybőgő, a hegedű, a cimbalom, a gitár és az ének együtt alakít ki egy mai lendületes megszólalást. Ők jönnek, és a Kóló című dal, a Baselán, tehát elsőként, aztán pedig a Csalga jön, és az Esik eső. Utána pedig 2 fantasztikus hangú hölgy, Isabella Cossanel és Orbai Lilla, valamint az FMR formációja. A Romengo is érkezik, és itt lesz egy abszolút fiatal zenekar, a Vígad is a sor végén. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei magazinunkkal.

0: Itt a Dankó Rádió, amikor a napi betebő falat ért zenél egy zenész, akkor van igazán tétje annak, hogy mit játszik. Ilyen nehéz körülmények között kezdték ugyanis pályájukat a barcelonai Chelsea tagjai is. Argentin és kolumbiai bevándorlókból verbuválódott és illegálisan működő utca zene kabaréként indult. Ételre és szállásra gyűjtöttek vele a tagok. Latin dallamokkal és pánkos vehemenciával sikerült áttörniük az emberek kezdeti érdektelenségét. Az elszántság, a konzekvens meló, a hit és a szerencse szokatlanul gyorsan meg is hozta a gyümölcsét. Klubkoncerteket, majd a klubkoncerteket turnék követték. Gyorsan ívelt pályájuk. 2010-ben a legjobb spanyol világzenei album díját is bezsebelték. Énekesük Kafkaz így beszélt a karrierjük beindulásáról. Az európai turnéinkat, jó néhányat, hivatalos papírok nélkül nyomtuk végig. Ebből következően a körülmények miatt nem volt lehetőségünk hazamenni Dél-Amerikába. Nem volt módunk, hogy meglátogassuk a családunkat. Most már más a helyzet. Vannak papírjaink, mehetünk, amikor csak szeretnénk. És hívták is őket jó néhány helyre. Hazánkban is többször koncerteztek már. Most megérkeztek a Dankó Rádióba is. Itt van a Chess Sudaka felvétele a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.
1: La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla a hablar.

0: Egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! Folytatjuk a Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei magazinunkat, még évfélig ugye jönnek megszakítások nélkül a kitűnő világzenék, köztük rengeteg magyar, hiszen a hét előadója is a Söndörgő, a Jóva című felvételt fogjuk hamarosan tőlük meghallgatni, és érkezik az elmúlt öt esztendőből is öt magyar világzene. Itt lesz velünk majd a Karaván Família, a Szélműves, Méri Rebeka és az egyik kedvenc dalom tőle, az Ima című felvétel. Cserepes Károly is érkezik, és itt lesz a Szabó Balázs bandája, Végszavak című felvételüket hozzák majd. De a Penya felvételét is meghallgatjuk, egy régi Simon & Garfunkel dalt fognak feldolgozni. Tartsanak velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A Söndörgő felvételével folytatjuk, ugyanis ők a hét előadója. Eredics Áron beszél most nekünk arról, hogy egyértelmű volt a zenei indítatás a csapattagjainál.
1: Szoros rokoni szálak fűznek minket a Vujicic együttes. Ez annyira szorosak, hogy az édesapánk, hármunk édesapja Bőgős, Eredics Kálmán, és hát a nagybátyánk, a Gábor a vezetője a Vujicicnak, úgyhogy gyakorlatilag már születésünk előtt, ugye, ahogy mondani szokták, a dózist megkaptuk. Teljesen esélytelenül indultunk annak, hogy bármi más csináljunk. Ez az igazság. Persze apám mindig viccelődik, mert azért voltak lépések már egész gyerekkorunktól, hát én azt hiszem 5 éves lettem, amikor az első tamburámat kaptam, és akkor azt ilyen egészen trükkösen úgy oldotta meg, hogy engem ez a dolog érdekeljen, hogy volt ez a tambura, de nem nyúlhattam hozzá. És hát ez végülis jól sikerült, mert ez engem állandóan érdekelt, hogy az most valamit kéne csinálni. És aztán az öcséimmel ugyanez a menet volt, ott nekik már még egy impulzusod, mert hogy én már ugye hamarabb kezdtem így a Söndörgőben a zenélést az unokatestvéremmel, a Dáviddal, és nekik már gyakorlatilag ez a két impulzus egyszerre meg volt, hogy voltak a Vujicic, az apujék, és akkor még emellé bejött az, hogy mi is elkezdtük csinálni, tehát nekik aztán azt gondolom, hogyha nekem még lett volna választásom, hogy más csinálják, nekik már teljesen nem volt esélyük, hogy más.
0: Eredics Áron, a zenekar vezetője nyilatkozott az előző másodpercekben, most pedig jön zenéjük. A Söndörgő felvétele már is a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Az elmúlt 5 esztendőből érkezik most 5 magyar világzene, Karaván Família. Velük kezdünk egy olyan családi zenekarral, amely a cigány vokális hagyományok nyomán alakította ki saját, könnyen felismerhető stílusát. Műsorukban cigány népdalok feldolgozásai szólalnak meg napkelettől napnyugatig. Saját hangzásukra formálva Mississippi blues-zal, flamenco-val, latin és balkáni zenei elemekkel átszőve. A zenekar a cigány népzene tradicionális és modern formáit úgy kapcsolja össze, hogy közben a dalok közvetlensége és a megszólalás igényessége is megmarad. Ők jönnek tehát elsőként, daluk lefordítva Ne ébresz fel címet viseli, Karaván Família. Aztán a Szélműves egy népzenei stúdiókoncert felvétellel, amelyet 2025. szeptemberében rögzítettünk. Utána Méri Rebekával folytatjuk, jön tőle az Ima című dal, majd Kovács Júlia népi énekes közreműködésével egy olyan felvétel, amelyet Cserepes Károly jegyez. A sor végén pedig a Petőfi Zenei Díj egyik díjazottja, az év férfi előadója volt 2016-ban, Szabó Balázs jön, és a Szabó Balázs bandája, valamint a Végszavak című felvétel. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

egy világzenei feldolgozással folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne a népek dalait. Az El Condorpassa, a Simon & Garfunkel duo 1970-es Bridge Over Troubled Water című lemezén jelent meg eredetiben. Úgy indul, mint egy perui népdal, és nem is véletlenül. A zeneszerző Paul Simon 1969-ben heteket töltött Párizsban, színházi előadásokban lépett fel, és mindeközben megismerkedett a dél-amerikai Los Incas zenekarral. Ők játszották Párizsban az instrumentális változatát, amelyet az amerikai zeneszerző minden este elment meghallgatni. Teljesen beleszeretett, majd úgy érezte, erre szöveget kell írnia. A meglepetés később érte, ugyanis nem tudta, hogy ez nem egy népdal, hanem Daniel Robles 1913-as szerzeménye, amelyet beregisztrált az Egyesült Államokban, így az jogvédett lett. Paul Simon, amikor megírta hozzá a szöveget, a Los Incas-tól még Párizsban azt az információt kapta, hogy népdal, de később be kellett vonnia a szerzők közé Daniel Robles is. A Pénye zenekar készítette el a harmadik évezredben, jó részt ismeretlen muzsikusok társulásával a dal világzenei feldolgozását. Na ezt hallgatjuk meg most itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Épp a búza virág szép, az egész világ, mikor a szemedbe nézek, égő

bagarre.

Stúdió. Túrkevén FM 98,2. A Magyar Zene Rádiója.

Arminallum babám, Arminallum babám, az jött beszúrásba. Nem szedik a makkot, nem szedik a

出海。

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A következő 1 órát együtt tölthetjük a 20 csak prímásban. Maradjanak velünk, hogyha csodálatos előadókat szeretnének hallgatni, fantasztikus nótákat, örökzöldeket, népdalokat, vagy esetleg operettslágereket. Egy szóval, maradjanak a Dankó Rádióval, már is 60-i kis gyöngyi énekli el Bánóczi Béla és idősebb Kalmár Tibor hallgatóját, Hamvas Fehér Arcod. Hankó József és zenekara muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. A 2023-as év Magyar Nóta díjasa után jöjjön a 2024-es év szintén Magyar Nóta díjjal kitüntetett előadója Tolnai András, Alszik már a rózsám. Horváth Zoltán és Gubis Sándor andalgóját, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái játsszák el. Kellemes időtöltést kívánok!

Sejhaj, diridongó, Budai Beatrix énekli el nem sokára Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa frissét, a művésznőnek ifjabb Csóka Gyula prémás vezetésével Jónás Géza zenekara játszik. A felvétel 2023-ban készült a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. De most még egy csárdást hallgathatunk, ha egy kislányt a szerelem utolért. Kalcagi Nagy Zoltán következik, és ifjabb Berki Béla zenekara.

estére meg megduplázva kívánjon. Reggel délve csókra áll a csókra termet kis szájom, estére meg megduplázva kívánjon. Ragadós egyben.

a Dankó Rádió Húscsak prémásában nem sokára a 2023-as év életműdíjasát hallhatják. Bokor Jánosnak, Tordai Zoltán zenekara muzsikál, Szerdahely János és Nádasdy Géza hallgatójában. Várjatok még őszi rózsák! Utána két Dankó klubos felvételt játszunk. Az egyiken egy csárdás szól, ennek a kislánynak címmel Tardai Kis László énekel, akinek Jónás Géza együttese muzsikál, majd Nádasdy Lászlót hallhatjuk, szintén egy csárdás előadójaként, Vékony deszka kerítés, ez esetben pedig Balázs József együttese muzsikál.

0: Egyszer, hatszor, hétszer, nyolcszor, ezerszer megölelni.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

már is folytatjuk húscsak prímásunkat egy hallgatóval. Jákóbera énekli el Kalmár Tibor dalát, Úgy nézek rád címmel. Aztán Dóka Zsuzsa két nótával érkezik, Halljátok cigányok, és Egy kicsi ház van a domb tetején. A Gypsy Virtuózó muzsikál 2013-ból.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prímásunk, amelyben hamarosan egy csárdást hallgathatunk, Pete Lajos és Antal Iván szerzeményét, Nem azért, csak azért címmel. Gombos Majának 2016-ból Lakatos Miklós zenekara játszik, utána Szóka Júlia elénekel egy frist, Boka Károly és Heródek Sándor dalát, Csit csak rózsám. Kócos fejed, ha rám hajtod, és Gólya, Gólya, hosszú lábú Gólya címmel Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál majd.

A folytatásban Bangó Margitot halljuk, Pere Jánost, Laki Pétert és Dócs Pétert. Dócs Péter egy frissel érkezik majd, lőre, lőre, cudar lőre. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Miskolci Balogh Zoltán zenekarát is halljuk. És ugyancsak ebből a műsorból, Laki Pétertől és idősebb Sárközi Lajos zenekarától is elhangzik egy dal, egy csádás, kis kutya, nagy kutya. Most pedig jön egy andalgó, Diószegi Sándor és Tüttő János dala, Szívemben muzsikál egy szép nóta. Pere Jánosnak Szalay Anta a zenekara muzsikál, de csak Bangó Margit után, aki Járóka Sándor és Babusa Miklós hallgatójával örvendeztet meg minket, a Mi boldog szerelmünket címmel már is ifjabb Járóka Sándor zenekara muzsikál.

Velem a déli bábos Hortobágyon, és nád a házam teteje. Bohács Istvántól szól majd e két dal, Baranyai István zenekarának társaságában. Garabi Béla és Heródek Sándor dalát Bementem a patikába címmel Szász Katitól és Lendvai Ferenc zenekarától hallgathatjuk meg. De csak a hallgató után, mely már is szól, Szentendrei Klára dalol, Ki tudja, hogy miért fáj a szív.

Ez volt a Repül a szád, Mérti Nándor szerzeménye egy 2015-ös felvételről, mely Benedekfi Katalinnal és a Rajkó zenekarral készült. Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér tehát Húscsak Prímásunk, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést kívánok, ha lehet maradjanak a Magyar Zene Rádiójával. Itt a Húscsak Prímásban is hallhatunk még egy felvételt, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a 2023-as évből. Az Ámol friss csárdást Budai Sándor zenekara játssza el. Viszont hallásra, Orvai Mai.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Délalföldi, majd Balaton felvidéki, illetve bakonyi, aztán moldvai és erdélyi táncdallamok szólnak Táncházban című műsorunkban, és egy mesét is meghallgathatnak azon kedves hallgatóink, akik ma este velünk tartanak. Kezdjük a Talla Bille együttes felvételével. A hosszabb zenei folyamat a Hallottátok-e hírit Csongrád vármegyének című albumukról szól.